0: Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez mostantól a Dantempo. Nem a szokásos formában, hanem két vendégem is van. Ibolya és János, tietek a pálya.
1: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat!
2: Szervusztok!
1: Ez itt a Tilos Rádió FM 90.3 Dantempo. Én Pege Ibolya vagyok, költészettel, slam poetrivel és rappeléssel foglalkozom. Mai vendégünk Földes János zenei producer, aki techno, dub, goa, drum and bass és más elektronikus műfajokban alkot. Zenéjének egyik különlegessége, hogy saját gitárjátékát is beépíti az elektronikus hangzásba. Szia Jani, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz, sziasztok! Ugyan én köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Az nem titok azért, hogy mi 25 éve barátok vagyunk, viszont ilyen részletesen még sosem beszélgettünk a zenéidről, azon túl, hogy hallgatom őket, most egy kis szakmai betekintést is kaphatok ezáltal. Több különböző művésznével is dolgozol te. Miért választottad ezt az utat, és mit jelentenek számodra ezek a projektek?
2: Így van, valóban így van. Nem tudok, nagyon régóta foglalkozom már zenével, immáron több mint 20 éve, amúgy 38 éves vagyok. Annó, amikor én elkezdtem 16 éves koromban, tudni kell, hogy rockzenén nevelkedtem, úgyhogy nekem minden van alapból a hangszereléshez, zene iránti szeretet. És annó 16 éves koromban kaptam az első gitáromat, amin elkezdtem tanulni magát a hangszert. Én akkoriban gitárpróval kezdtem el tanulni, ugye abból tabulatúra formájában tanultam meg azokat a dalokat, amiket ugye kiszemeltem magamnak, majd a program fejlődésével későbbiekben, mert ugye ebbe írni is lehetett, és én akkor döbbentem rá, hogy hát a zeneszerzés az biztos, hogy nekem való. Ugye akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, majd internetes fórumokon találkoztam az FL stúdióval, nagyon örültem, hogy fú, ez úgy tűnik, hogy egy sokkal komolyabb szoftver. Hát így is lett, amint elkezdtem használni, ott egy jó bő két éven volt, mire megtanultam annyira használni a szoftvert, hogy úgy fogalmazzunk úgy, hogy termelékenyen tudjak vele dolgozni. Majd egy idő után rájöttem, hogy hát ez nekem így a saját magamra szedett tudásom nagyon kevés lesz, és el kellene menni ehhez egy komolyabb iskolát elvégezni, így jött az, hogy elmenjek egy hangtechnikai suliba. Már én ezen időszakom alatt is ugye szereztem dolgokat, akkor még Makroarc néven, az leginkább még a trip-hopos időszakomra jellemző. Majd utána, hogy jöttek újabb műfajok is, úgy egyre több művésznevet találtam ki ezeknek. Például okán volt a dubstep műfajhoz a Kerda név, ami egy vicces sztoriból ered, de annól egy jó barátommal vittük le a kutyáját sétáltat, és megkérdezte, hogy te hallod, milyen nap van? Hát mondom, Kerda. Így rávágtam, ugye írtam, nem tudtam, hogy kedva vagy szerda. És ezen olyan jót nevettünk, hogy kitaláltam, hogy ez annyira egyedül, hogy akkor legyen ez is egy művésznév. Majd a későbbiekben a Psytrance és a Drum and Bass-szel együtt kitaláltam magát a Captain Jesus-t. Aztán utána így elkezdtem rajta gondolkodni, hogy a könnyebb elérhetőség érdekében talán jobb lenne, hogyha egy művésznevet választanék, és akkor így lett végül is, hogy a vezetéknevemet választottam így, mint művésznév.
1: Tehát akkor végül is te utódirakta módon tanultál
2: ezt a nyelni, és teljes mértékben a hangtechnikus is végig, így van, igen. Szóval a hangtechnikát én azt kifejezetten emiatt kezdtem el tanulni, de hát jól is tettem, mert ott olyan dolgokat tudnak egyszer mondani, hogy új dimenziók nyílnak meg az ember előtt, amikor ezeket így hallja, és akkor jöttem rá, hogy ez sokkal komplexebb, mint amire én számítottam, de nem baj, ez a nekem való vonal.
1: És talán akkor ennek kapcsán alakult úgy, hogy több műfajban is alkot.
2: Így van, igen, mert én magam is elég sokszínű vagyok, főleg, hogyha zenéről van szó, és minden olyan zenei műfajt, amit én szeretek hallgatni, én azt kitűztem magamnak célnak, hogy én abban szeretnék is olyan minőségi dalokat alkotni, ami ugye elsősorban az én elvárásaimnak, én ízlésvilágomnak teljesen megfelel.
1: Említetted, hogy ugye a rockzenéből jössz alapvetően, feltételezem, innen jött az az érdekesség, hogy az elektronikus zenében, bár ugye nem gyakori, hogy valaki saját gitártémákat épít a produkciókba, neked ez az egyik védjegyed. Hogyan született meg ez a koncepció, és mit ad egy valódi hangszer a zenéidhez, amit pusztán szoftverekkel nem lehetne megteremteni?
2: Hát maga az alapötlet az abból jött, hogy ugye mindennek is az elődje az maga a hangszer volt, szóval hogy az az alapkiindulási pont. És nagyon sok olyan mintát készítettem magamnak, pontosan azért készítettem el, mert nem találtam megfelelő plugint rá, amivel azokat a hangokat akár ki tudtam volna csavarni, és akkor eszembe jutott, hogy hát nekem van gitárom, hát miért nem próbálom meg azzal. És hát volt rá példa nagyon sokszor, hogy basszusgitár mintákból csináltam végül techno szubot, vagy egy jó dubstep bubble-t, vagy trendzenékbe vettem fel saját torzított gitársávot, amit utána megtremolóztam, és úgy effekteltem, úgy került bele a zenébe. Ezek, hogy is mondjam, egy nagyon kis plusz extrát, egy élőséget adnak hozzá a zenékhez, ami szerintem nagyon fontos még elektronikus zenében is, mert attól, hogy egy zene elektronikus és mű, attól még igenis, hogy illik bele egy élő dolog, és ezt teszi leginkább különlegessé. Uh-huh. Én ezért is döntöttem saját minták gyártásában, illetve a másik része, hogy sokkal kényelmesebb, hiszen nem kell egy plugin adta korlátok közé szorítani az elképzelésedet, hanem megfogod, előveszed a hangszert, és megcsinálod saját magad.
1: Igen, akkor azt jól tudom, hogy te saját hangokkal dolgozol,
2: így van, túlnyomó többségében, így van, szóval, hogy sajnos elterjedt a szakmában, hogy nagyon sok hangmintát, különböző loop csomagokat használnak zenékben. Én ezeket nem szeretem, ezek nekem olyan félmegoldások, mert én nekem nagyon, de nagyon ritka, amikor tényleg olyan hangmintát találok, ami köbő egyezik az én elképzelésemmel, de legtöbb esetben, amiket szoktam használni, azok inkább kiegészítő kitek dobokhoz, különböző ride-ok, crash-ek, rise effects-ek maximum, de azokat is mindig meg szoktam vágni, mert nem szoktak úgy passzolni. Szóval én ezeket az ilyen konyhakész dolgokat nem szeretem, mert az sosem olyan, mint amit te főzöl magadnak most, hogy ilyen konyhai példával éljek. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy mindent is, amit tud az ember, az saját maga gyártsa le, mint minta, vagy mint bármilyen sáv.
1: Nagyon érdekes, lehet, hogy ezzel másokat is felcsigáztál, úgyhogy akkor hallgassunk is meg egy olyan dalt, amelyben gitár témákat használsz.

0: Ez egy nagyon dallamos dal volt.
1: Így van.
0: Gondolom lesz még ennél keményebb
1: leveretés a későbbiekben. Így van.
0: Ennek kapcsán akkor ki is térnék a megjelenéseidre. Ugyanis én emlékszem, hogy te dolgoztál például egy színházi darabban. Pár évvel ezelőtt ott volt egy vagy két zenéd, azt hiszem, ami megjelent a darab alatt, illetve külföldi kiadókkal, filmes projekteken is dolgoztál. Melyik munkára vagy a legbüszkébb és miért?
1: Hát összességében én minden munkámra nagyon büszke vagyok, mindegyik egy más kihívás elé állított. Igen, jól emlékszel, dolgoztam filmesekkel. A kettő filmes projekten dolgoztam eddig összesen. Az elsőben volt az, amit te is említettél, hogy kettő zenét adtam magához a filmhez.
0: És milyen jól illettek egyébként a darabban.
1: Igen, magának a rendezőnek is amúgy kifejezetten tetszett maga a hangulat, hogy igen. Így elsőre úgymond a sajátjaim közül beletaláltam így az ő elképzelésébe. Ott zenét adtam hozzá, illetve egy nagyon kevés is utómunkám volt magában a projektben. Ott helyenként kellett a szinkront kitörölni, és ilyen háttérzajjal elmosni magát a beszélgetésnek úgymond a jellegét. Illetve ott is voltak különböző részek, ahol rosszul tudták felvenni a hangot mikrofonnal, és azt kellett egy kicsit digitálisan feljavítani, kiszűrni belőle a zajt, hogy maga a szöveg az jóval érthetőbb és tisztább legyen. Illetve volt egy másik ilyen projektem, az egy teljes filmhang volt. Arról annyit kell tudni, hogy kaptam egy teljesen néma filmet, és ahhoz megkaptam az utólagosan felvett szinkront, amit ugye nekem szájra kellett illeszteni, ezt hívják ugye szájszinkron illesztésnek. Majd a másik rész az pedig egy teljes zörejelzés volt, ez volt, ami leginkább kihívást jelentett, hiszen egy néma film esetében a zörejelzésről annyit kell tudni, hogy ott mindent, amit te látsz a képen, a képi megjelenítésben annak a hangját neked kell alávágnod. Ez legyen egy lépéshang, a lépéshangnak magát az akusztikáját neked kell megteremteni, hogy ez teljesen hű legyen magához a látottakhoz. Ezt hívják úgy, hogy audiovizuális kapcsolat. Ez amúgy nagyon fontos a filmes és a hangos munkákban. Úgyhogy oda kellett egy teljes szájszinkron illesztés, ugye zörejelzést készíteni. Na hát az még egy elég komoly meló volt, én de ettől függetlenül nagyon élveztem, mert komoly kihívásokat igényelt maga a projekt. Dolgoztam, igen, még külföldi kiadókkal is. Ha jól emlékszem, akkor szám szerint pontosan három kiadóval dolgoztam együtt. Ebből az első az a Trip album elkészülte után jött, hogyha jól emlékszem, ez a Space Beat Records volt az első.
0: Ibizán talán?
1: Nem, az egy másik kiadó, de mind a ketten, hogyha jól emlékszem, akkor Olaszországban tartoznak.
0: Igen, igen.
1: Az első a Space Beat Records volt, ő náluk egy számon jelent meg, majd a későbbiekben volt az Ibiza Stereo Records, amiről ugye gondoltál az Ibizára.
0: Igen, nagyon örültél arra.
1: Így van, igen. Ő náluk kettő számon jelent meg, majd a későbbiekben jött az Autekton Records, ők egy nevesebb kiadó szerencsére, ő náluk jelent meg több techno zeném is.
0: És akkor ezeket egyébként játsszák klubeseményeken, DJ szettekbe beépítik, vagy tudsz erről egyáltalán, hogy játsszákat a zenédet?
1: Hivatalosan rögzített előadó vagyok, ezekről én minden értesítést megkapok, hogyha valahol játsszák. Sajnos ilyenekről még nem jött értesítés, de ez ugye nem azt jelenti, hogy ez valójában nem így történt.
0: Lehet, hogy inkognitóban vagy akkor.
1: Így van, igen. Viszont nagyon sok, több mint 10 kislemezre fölkerültek ezek a számok különböző platformokon, amiket én így követtem így annó. Úgyhogy elég sok ilyen kis albumra is felkerültek ezek a dalok, de könnyen elképzelhető, hogy amúgy klubokban is játszották.
0: Valószínűleg egyébként, hogyha ennyi megjelenés volt már. És ha már külföldi kiadás, akkor a hazai elektronikus zenei szintéről beszélünk egy kicsit, hogy szerinted mennyire könnyű Magyarországról érvényesülni, vagy külföldre eljutni, és mi a kettő között a különbség?
1: Szerintem összességében, hogyha azt nézzük, akkor egyik sem könnyebb, szóval, hogy jó, most persze, hogyha mit tudom én, valaki Afrikába születik, akkor onnan azért nehezebb eljutni, ott már ugye maga a zeneszerzés is jóval komplikáltabb, mint egy modernebb országban, de összességében szerintem mindegy, hogy most valaki Magyarországról vagy Angliából próbál meg így ebbe a kultúrába betörni és ismert lenni. Maximum annyi, hogy bizonyos helyeken, hogyha ott lokálisan próbálkozik, nem így globálisan, akkor mondjuk ott esetlegesen ennek nagyobb trendje van, jobban nyitottabbak más zenei műfajokra, mint mondjuk itthon. de én amúgy nem hiszem, hogy itthonról annyival nehezebb lenne, főleg a mai világban, amikor kettő kattintással feltöltesz egy zenét bárhová, és simán egy TikTok videóban lehet egy berobbanó siker, mert mit tudom én, valaki rátátok, vagy táncolnak rá egyet, és igazából az hozza meg valakinek a sikert, és az megint csak igazából helyszíntől független, hogy honnan robbanhat be ezekkel valaki. Ilyen szempontból én nem teszek különbséget, hogy most külföld vagy akár hazai. Az meg, hogy mit gondolok így a hazai előadókról, itt igazából nem is az elektronikus vonalat foglalnám össze, hanem így inkább globálisan gondolom, hogy hát azért vannak bajok így a hazai zenei iparban. Én nagyon sok tehetséget hallottam, láttam aluljárókban gitározni például, akiken én saját magam meglepődtem. Igen, de tényleg, hogy egy ilyen ember mit keresíthet, neki színpadon kellene állni, akár azzal a dallal, amit ott énekelt, és helyette mások állnak. Szóval nagyon sok a megélhetési művész itthon, én azt látom.
0: Igen, ez így van, és főleg, hogyha a dalszövegeket nézzük.
1: Hát az meg kritikán aluli, sajnos.
0: Igen, és akkor ennek kapcsán jutott eszembe pont a múltkor egyébként, hogy annyi albumot csináltál már, 12 nagy lemezed van.
1: Így van, pontosan.
0: Egyébként tervezed azt, hogy egy dalszöveges énekes, vagy énekesnő akár kapcsolódjon veled?
1: Hogyne, nekem ez nagyon régóta a terveim között van, mert mindenképpen szeretnék nagyon sok zenémre éneket rakni, csak sajnos nem találtam még rá megfelelő és megbízható partnert, akivel ezt össze lehetne hozni, de amúgy mindenképp én ezekre nagyon, nagyon vevő vagyok. Annó volt is egy csapat, akit elindítottam, ők megkértek, hogy ő csináljak már nekik egy zenei alapot, ezt egy jó barátommal relatíve gyorsan egy nap alatt így az alapokat összedobtuk, én utána másnap ráfeküdtem a Mix Masterre, elküldtem nekik, azonnal visszajött a jelzés, hogy fú, hát ez nagyon király, nem is gondolták, hogy ezt ilyen gyorsan, meg ilyen jól sikerül. Hát mondom, hát ez én vagyok. Most nem megóból vagy bármi ilyesmi, de szeretek azért gyorsan és hatékonyan dolgozni, hogyha van rá lehetőség. És abban maradtunk, hogy az elétől a végéig majd én csinálom ezt a projektet. Aztán végül a csapat úgy döntött, hogy az utómunkát azt már inkább egy stúdióra bízzák, de lényeg a lényeg, hogy ők egy ismert hazai neves rádiócsatornának ezzel kettő díjat is nyertek. Az egyik maga a kezdő előadó csapat címszó alatt, a másik pedig maga, mint a zene, nyert náluk pluszba egy díjat, úgyhogy nekem mindenféleképpen vannak ilyen terveim a közeljövőben is, hogyha bárki esetleg így szeretne koprodukcióval lépni velem, akkor
0: felhívás keringőre.
1: Akár így van, szóval hogy én semmi jónak nem vagyok az elrontója, én nagyon szívesen dolgozom másokkal is, ha tudunk természetesen együtt dolgozni, sajnos még nem találtam rá partnert, lehet én keresek rossz helyen, vagy nem tudom, nem megfelelők az ismeretségi köreim, de majd meglátjuk a közeljövőben.
0: És mi a véleményed a TikTokról? Mert hogy ugye manapság egy zenésznek nem csak zenét kell készíteni, hanem jelen kell lenni a közösségi médiában is, hogy ne vesszen el ebben a hatalmas masszában. Te ezt inspiráló lehetőségnek, vagy inkább szükséges rossznak érzed?
1: Inkább az utóbbi. Szóval, hogy ugye annó, még ugye magának a zenekarnak, az együttesnek a hírneve volt maga a reklám. És ugye az alapján mentek az emberek egy-egy koncerten. Manapság meg már mindennek kell, hogy legyen egy ilyen kis külön promója, úgymond egy ilyen kis bemutatója, mert hát megváltozott azóta a világ, szóval manapság ez már tényleg egy szükséges rossz, hogy ha bármivel is elkezdesz foglalkozni, akkor azt neked valamilyen szinten menedzselned kell. Kell erről ilyen kis külön promó videókat készíteni, felhívást az embereknek, mert ez alapján fogják majd keresni ezeket. Főleg a mai világban, amikor ilyen maximum 3 perces blokkokat lehet bevezetni, mert utána már unalmasnak tartják az emberek azt a tartalmat. Így ez ráadásul csak ront, és nehezít a helyzetet.
0: De ez valahol jó is, hogyha belegondolunk, nem? Mert végül is sokkal több emberhez eljut így a dolog, mint például régen volt egy kazetta, meg egy CD, ami egy hét alatt körbejárt az osztályon.
1: Igen, szóval, hogy azért ez is egy óriási lehetőség, hogy annó nem voltak ilyen elérési útvonalak, hogy te feltöltesz, mit tudom én, 3 vagy 4 ilyen platformra egy akármilyen művedet, és az gyakorlatilag az egész világhoz el tud jutni.
0: Így van.
1: Hanem annó tényleg csak úgymond szájról szájra terjedtek ezek a dolgok, hogy van egy ilyen nagyon komoly zenekar, akik majd fellépnek itt, és meg hát ugye annó, amikor a rádiózás a legnagyobb fénykorát élt, tehát akkor az emberek odabújtak a rádió mellé, amikor egy-egy ilyen adás volt, és ugye várták az adást, manapság már millió meg egy adás van minden egyes platformon.
0: Igen, szóval ez egy két élő kart, hogyha
1: hát teljes mértékben így
0: jó
1: van.
0: Jó is, de van hátránya is.
1: Így van, így van. De hogyha valaki tényleg ezekkel szeretne komolyan foglalkozni, akkor ez a szükséges rossz része, hogy ezzel valóban foglalkozni kell. Uh-huh. Ha úgy az ember tényleg relatíve rövid időn belül, és tényleg komolyabb eredményeket szeretne elérni, akkor ezzel muszáj foglalkozni.
0: Igen.
1: Meg amúgy megvan ennek még úgymond az annyi előnye is, hogy így igazából te lehetsz a saját magad menedzsere is, nem kell ezért horribilis összegekért egy külön menedzsert felbérelni, aki mondjuk az esetek többségében még jobban él, mint te magad.
0: Igen, hát így ezek alapján is most már lejön, bár ezt mindig is gondoltam rólad, hogy te egy ilyen megrögzött zenész vagy.
1: Így van,
0: ez így van. Még nem beszéltünk ennyire részletesen a dolgokról. Mit jelent számodra a zenélés így akkor ezek alapján? Mi az a gondolat vagy érzés, amit szeretnél, hogy a hallgatók hazavigyenek a zenédből, már ha van olyan, amit egyáltalán szeretnél, hogy a hallgatók hazavigyenek, vagy csak a saját szórakoztatásodra készülnek ezek a dalok?
1: Hát, nekem a zene az konkrétan, illetve a művészet az az életem. Én több művészeti körben is azért szeretek aktív lenni, digitális képkészítésben, festésben, kézirajzolásban egyaránt. Annó voltam is kiállításon három képemmel. Nekem a művészet az központi szerepet
0: tölt be. Vadart kiállítás volt.
1: Így van, jól emlékszel, így van, a francia testvérpár rendezte, így van, igen. Az is de jó este volt.
0: Igen.
1: Nem mindegy, visszatérve, szóval igen, nekem a főleg a zene az nekem egy szívügyem, ez szó szerint az életem, szóval szerintem a zenénél nagyobb önkifejező eszköz az nem létezik, szóval egy képnek is, egy szövegnek is van nagyon komoly érzelmi vetülete, illetve üzenete, de maga a zene, a zenei hullámokon keresztül az egyszerűen olyan érzéseket tud gerjeszteni az emberben, amit szerintem semmilyen más művészeti kategória.
0: Szerintem ez szubjektív egyébként.
1: Minden bizonnyal amúgy így van, szóval, hogy
0: egy író ez... lehet, hogy ezt nem így gondolja.
1: Hát meg most ez zenében is ugyanígy van, mint ugye korábban is, hogy mutogattál jazz zenéket, és ugye elmondtam róla a véleményem, hogy az engem zeneileg úgy nem tud annyira megérinteni, hogy olyan indulatokat keltsen bennem, mint egy általam kedveltebb műfaj. Uh-huh. És akkor ez ugyanúgy kivetíthető erre is, hogy így van, hogy egy író, meg ez pont, hogy másként gondolja, úgyhogy ez teljesen egyénét válogatja, de nálam ez teljes mértékben központi szerepet tölt be az életemben, hát már több mint 20 éve. Én magát a zenét, én azt nem a hallgatóknak készítem, ez az én oldalamról nem arról szól, hogy én egy közönséget akarok kiszolgálni mások igényeit, hanem
0: igen,
1: ez
0: is mondtam, hogy megrögzött zenét.
1: Igen, szóval ez nekem, ez csak az én szellemi produktumom, amit hajlandó vagyok mások elé tárni, hogyha más szeretne ebbe belehallgatni, akkor megteheti egész nyugodtan, hogyha tetszik neki, én annak csak külön örülök, hogy a lelkületem egyik vetületével ő tud azonosulni, és ez őt megérinti. De ez elsősorban ez arról szól, hogy a saját érzéseimet, saját élményeimet fogalmazzam meg zenei hullámok formájába, ami ha eljut a hallgatóhoz, akkor én nagyon örülök neki, hogyha őt ez megérintette. De nekem ez egy ilyen teljesen megszállott, így van, megszállottság.
0: Nagyon jó volt ez a beszélgetés, Jani. Most következzenek azok a zenék, amiket te hoztál. Minden dal előtt néhány szóban mesélsz majd arról, hogyan született
1: van,
0: a szerzemény,
1: igen.
0: Mire érdemes figyelni, és milyen történet kapcsolódik hozzá. Földes János a mai vendégünk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és további sok sikert kívánok.
1: Ugyan, nagyon szépen köszönöm,
0: nektek
1: viszont.
0: Pedig köszönjük, hogy itt vagytok velünk, maradjatok még, mert elég lendületes zenékkel ébredünk ezen a nem túl nyári a szombat reggelen. Én Pege Ibolya vagyok, ez pedig a Dán Tempó, a Tilos Rádió 90.3 FM-en.

Nos, a Peak című számot hallhattátok, ez a Techno Seasonből, a Vol 3-as albumomról származik. A technóban nekem leginkább, aki meghatározó karakter volt, az Chris Liebling, illetve nem véletlenül Jay Lumen. Igaz, a saját munkáimban tőlük azért úgymond nem sok minden hallható, de elég sok mindenben motiváltak engem a technóban. Leginkább ugye a Peak Time és a Deep Techno, amiben én úgy inkább úgy otthon vagyok, de nem állt tőlem távol sem a minimál techno, sem pedig a keményebb vonal, bár ezek is ugye szétszórtan, ezért is készült maga a techno vonal, három ilyen kis felvonásból úgymond, ezek lettek külön bontva. Az első az egy minimál technósabb vonal, a második lemez az inkább már a keményebb techno, és akkor a harmadik pedig úgy leginkább az az igazán ilyen deep, mély peak time-osabb techno. A következő szám, amit majd hallhattok tőlem, az a Genesis címre hallgat. Ez a Genesis albumról származik, ez egy 9 dalos nagy lemez. Ez dubstep műfajban készült. Leginkább akik ebben a kategóriában motiváltak, az a Cryptic Minds volt, Shook Knight, illetve a néhai Ruskó vonal. Azt kell tudni erről az albumról, hogy ez egy ilyen nagyon sci-fi, egy ilyen alien filmes hangulatot tudnék így ennek leginkább így elképzelni. Maga az album az egy külön sztoriban rendelkezik, van eleje és van vége. Egy távoli jövőben játszódik, ami egy aranykorból indul el, egy úgymond egy hanyatlás felé, így is épül fel az album. Úgyhogy fogadjátok szeretettel a következő dalt, ami nem más, mint a Genesis.

A következő szám, amit majd hallhatok tőlem, az már azért egy jóval, de jóval pörgősebb zene lesz, ami nem más, mint a Galaxy. Ez már a Psytrance kategóriába tartozik. Ez a Trance Power című albumomról származik, amin 5 dal található. Trance-en belül nekem leginkább Liquid Soul, akire azt tudnám mondani, hogy nagyon meghatározó ezen a műfajon belül. Van még más előad is, mint például egy Vinny Vici, akit nagyon nagyra tartok, de nekem mindig örökkön öröki a Liquid Soul marad a best of. Ő előadó ebben a kategóriában. Azt kell tudni erről a dalról, hogy ez egy régebbi dalomnak a melódiájára épül, legalábbis a zenének a második szekciója, mert 2 szekcióra van osztva maga a dal. Az első része az úgymond egy ilyen felvezetés, és akkor a második része már az a kategória, ahol úgymond révbe érünk, ahol megjön az igazi buli hangulat és a valódi trances melódiák. Úgyhogy halljuk ezt a dalt.

0: Tilos Rádió 90.3 FM Downtempo. Erről a trackről eszembe jutottam úgy ez a kiállítás, amit az előbb említettél, ahol a te képeid is helyet kaptak. Amúgy ez a track kifejezetten illett volna oda, hogyha az, nem, ez itt elhangzik, csak egy később készült.
1: Így van, igen, ez igen, akkoriban igen. Még nem volt kész. Igen.
0: Amúgy jól érezted magad azon a kiállításon, mert utána nem is beszélgettünk róla valamiért, de az nekem is derengt, hogy ez egy elég beteges este volt.
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon jó este volt. Emlékszem, hogy még volt is ott valamilyen ilyen kézműves asztal, ahol mindenki rajzolhatott, lehet, hogy egy közös lapra is, meg külön lapra is, de ott nagyon beteg művészeti alkotások születtek, amikor oda így kikerültek a falra, azok is nagyon kemények.
0: Szőröket ragasztottak a festmények.
1: Hát ez egy ilyen nagyon absztrakt, leginkább talán ez rá helyezve, ez egy nagyon absztrakt este volt. Hát nekem sem sok emlékem maradt meg belőle, igen, azért elfogyott egy pár korsósor, az biztos. De jó, az egy nagyon, nagyon jó este volt, az is nagyon meglepett, amikor reagáltak a franciák rá, hogy tetszenek nekik a három képem, úgyhogy mikorra tudnék hozzájuk bemenni. Meg is lepődtem, az volt az első ilyen kiállítás amúgy, amin így részt vettem.
0: Igen, mert hogy ugye mi egy középiskolába jártunk, ami egy kézműipari iskola volt, és te gipsz mintakészítőként

0: formatervezőként végeztél. És akkor ugye emlékszem, hogy már akkor nagyon sokat rajzoltál, sokkal többet,
1: így van,
0: mint én.
1: Így van, én eredetileg én amúgy grafikusnak készültem.
0: Igen, igen, igen. És akkor ugye az albumaidnál minden borítót te tervezel.
1: Így van, és ezt kézileg, szóval, hogy ezt nem
0: és
1: úgy kell elképzelni.
0: És utána digitálisan, vagy hogy is van ez? Mesélj már
1: erről. Változó, szóval, hogy azt fontos tudni, hogy igen, hogy ezeket is én csinálom, szóval, és ezt nem úgy, mint ahogy manapság leginkább szokás, hogy AI, elmondok három mondatot, jaj, és akkor kész az albumborítom, és akkor jaj, de szuper, nem, ezeket én tervezem. Van olyan albumborítom, ami ceruza rajzból lett később digitalizálva, és úgy készült, de van olyan albumborítom is, ami csak digitálisan készült. Uh-huh. Saját képekből, illetve különböző montázsokat vontam még bele így az albumborítókba, de amúgy igen, minden ilyet is igyekszem én csinálni, ugyanúgy, mint ahogy a zenémben, a zenének a legelejétől a leges legvégéig mindent én csinálok, én találom ki az ötletet. Így van, hogyha föl kell játszani egy sávot, akkor fölkapom valamelyik gitáromat, akkor feljátszom azt, utána ugye mix, majd master, és ugyanez az albumborítóknál is, hogy magát az albumborítót is én találom ki, és én tervezem meg, ha kell, akkor szabad kézzel, ha kell, akkor digitálisan rajzolom, meg attól függ, ugye, hogy mi lesz hozzá a koncepció.
0: Én ugye ismerem ezeket a borítókat, mert uh-huh. ugye láttam őket, de azért mondjuk el, hogy ezek hogy néznek ki, meg mi a koncepció, amikor egy albumborítót kitalálsz, mert ugye ezekhez az instrumentális zenékhez így az ember általában azt képzeli el, hogy egy ilyen galaxis, vagy valamilyen kicsi sci-fi jellegű.
1: Igen, ugye itt ugye visszajön, amit már ugye korábban említettem, az audiovizuális kapcsolat, aha. hogy nagyon fontosnak tartom ezt is, hogy maga az albumborító a szinkronban legyen a zenével, szóval, hogyha mondjuk egy, nem is tudom, csak hogy legyünk egy kicsit szélsőségesebbek, mondjuk egy death metal albumhoz nem fogok odarakni egy, nem tudom, egy kislányt, aki egy aranyos kis Barbie bobával van a kezében.
0: Pedig ilyen tuti, hogy van.
1: Biztos, hogy van.
0: Rózsaszínben.
1: Igen, én nem csinálnék ilyet, az biztos, mert azt úgy nem. Szóval, ha én meglátnék egy ilyen albumborítót, amin egy kislány van egy Barbie bobával a kezében, és alá lenne írva, hogy deathcore, hát én biztos, hogy néznék, hogy hát ezt én nem tudom elképzelni, hogy ez valami nagyon nagy betegség.
0: De miért? Tudod, ez olyan, mint amikor én például szeretem az olyan dalokat, amikor mondjuk a zenei hangzás az egy kicsit melankolikusabb, szomorúbb, és uh-huh. vidám dalszöveg van hozzá, vagy fordítva. Tehát, hogy ez az ambivalens.
1: Jó, hát nem tudom, én belőlem az inkább a humort váltja ki, mint sem magát a zenei élvezetet. Szóval nekem az ilyen erős kontrasztok, azok annyira nem szoktak bejönni. Ez olyan, mint amikor nem tudom, a fűszeres hús nyakon öntik valamilyen jó édes lekváros szószal.
0: Majd szóval, pedig a barackos csirke, az nagyon jó.
1: Na, nekem ezek sem jönnek, teszem hozzá, úgyhogy valószínűleg van összefüggés ezek között. De igen, úgyhogy én azokat úgy annyira nem szeretem. Én szeretem azt, amikor valóban maga egy albumborító, az tükrözi magát az albumot. Ugye az utolsó dal majd, ami későbbiekben elhangzik, ugye a Titán, ennek például nem véletlenül lett a Titán. Maga a Titánról egy lőtt fotó, ez lett maga az albumborító, és akkor abba szerkesztettem bele magát az albumcímet, meg hát ugye azért javítottam egy kicsit a képnek a minőségén, hogy visszaadja azért valóban a Titánnak a hangulatát, meg ugye magát azt az atmoszférát, uh-huh. amit ugye én próbálok teremteni magán a Titán albumon.
0: Tehát akkor ezek inkább ilyen bolygó, galaxis,
1: igen, ami
0: másvilági.
1: Így van, igen. Szóval mondani, én próbálom szinkronba hozni ugye a képi világot a hanggal, hogy ránéz a hallgató egy, mint például a techno albumborítók, azok ilyen fekete, szürke és fehér, direkt nem ilyen csili-vili színes, uh-huh. rózsaszínes, mindenféle.
0: És a robotok?
1: Mármint?
0: Robotokat ábrázolnál a borítóidon? Vagy ilyen a robotikát magát?
1: Maximum, hogyha nagyon központi szerepet töltene be egy ilyen robotos témakör, akkor minden bizonnyal. A Titánon például vannak androidok, amiknek a dialógusa ugye hallható. Ezek magyar dialektusok, direkt azért, hogyha már Magyarországon készülnek a zenék magyar anyanyelven, akkor miért is ne legyen, hogyha az a minimális szöveg, ami van, akkor az legyen magyar, de ott sem gondoltam, hogy én ezt az albumborító mindenféleképpen megjelenítsem. Uh-huh. Ott is inkább az albumborítónál, mivel ilyen nagyon, ez az, ugye, amit már mondtam korábban, hogy ez az alienes sci-fi, ilyen jövőbeli világot tükrözi, ezért például az alien filmekre jellemző egy bizonyos ilyen kromatikus aberrációs effekt magán a felvételeken, illetve magán a képeken is. Na és én ezt például alkalmaztam a Titánnak az albumborító olyan is, ami mondjuk laikus szemnek úgy nem fog konkrétan feltűnni, de maga a hasonlóság az valószínűleg már itt tudat alatt, de meg lesz.
0: Uh-huh. Egyébként, hogyha élőben lépnél fel, igen, vagy lépsz majd fel, akkor milyen király lenne ezeket a képeket megcsinálni vizuálba akár.
1: Amúgy vagy igen, ezekből ilyen... lehetne nagyon jó animációkat készíteni, igen, animációkat, ami nagyon jól is tükrözhetné a
0: szabadtéri.
1: Így van, igen, a zenéknek a hangulatát. Tervezem is majd amúgy a későbbiekben, hogy élőben fellépek, csak még össze kell rá spórolnom a pénzt, hogy össze tudjam rakni a kis saját magam szettjét. Mert
0: de akkor vannak ilyen tervek,
1: hogy ne, persze, hogy menjél, igen. Aha. Csak hát ez ugye komplikáltabb, mert én magam komplikáltabb vagyok az átlagnál, szóval, hogy ami 100 embernek megfelel, persze, hogy én leszek az egyetlen, aki erre azt fogja mondani, hogy hát nekem ez így nem tetszik.
0: Te kicsit sznob,
1: nem? Fog, lehet így is. Ha így van, akkor én ezeket vállalom. Hogy akkor, hogyha ez annak felel meg, akkor az vagyok, de én ezekben szeretek ugyanúgy, mint ahogy a zenékben is teljesen egyedi dolgokat alkotni, szóval, hogy én nem látom annak értelmét, hogy ugyanolyan szettet rakjak össze magamnak, mint amit más is használ, hiszen nem vagyunk egyformák. Valaki balkezes, valakinek ez balkézre esik jobban, valaki jobbkezes, neki jobbkézre, én meg akkor legyek két balkezes, nekem meg tök máshogy kell minden is, és másokat akarok használni, szóval nem akarok olyan eszközöket fölöslegesen megvásárolni, aminek amúgy nem fogom nagyon használni.
0: Persze.
1: És az, hogy most egy-egy szedbe van plusz 2 potméterem, amit tudok tologatni, hát jaj, de előrébb vagyok vele, szóval hogy szerintem nem azon fog múlni, de így van, vannak ilyen terveim mindenképp, hogy én ezt élőben is szeretném ezeket előadni egy ilyen live act formájában gyakorlatilag.
0: Uh-huh. Mondjuk így elképzelem, hogy nyomod a zenét, aztán így kilépsz, felkapod a gitárt, és akkor
1: ez így van, hogyha lesz
0: ilyen... élőben is lehetne.
1: Így van, hogyha lesz egy ilyen blokkja a fellépésnek, akkor ez így is lesz, hogy én ott valóban előkapom a gitárt, és akkor azok a sávok azzal
0: ez
1: lesznek bejátszva.
0: Ez tök egyedi.
1: Úgyhogy nem biztos, hogy csak az elektronikus vonalat fogom így élőben képviselni, majd még meglátom, hogy ez is hogy alakul.
0: Másik kezeddel festesz egyet.
1: Ja, így van, menet közben becsúszik egy-egy kép is így élőbe. Egy na, szünetbe.
0: Az lenne a király, hogy nyomod a zenét, kilépsz a gitárral, aztán pedig ilyen festő workshop. Borító készítő workshop.
1: És közben szól a zene.
0: Na, az mi? Egyébként ez nem hülyeség, ezen gondolkozunk el a jövőben.
1: Hát meglátjuk, én ezt kicsit azért absztraktnak tartom, jó, hogy nyilván ennyire multifunkciós legyen egy ilyen fellépés, hogy gyakorlatilag egy workshop lesz a koncert közepet. Hát az nekem úgy kicsit sok, de mondom, az a része, hogy én tényleg felkapok egy gitárt, és bejátszok sávokat, az teljesen elképzelhető is.
0: Egyébként viccet félretéve neked lehetséges, hogy kellene tényleg néhány olyan dal, ahol megjelenik a dalszöveg. Viszont arról még sose beszélgettünk, hogy ezt magyarul vagy angolul képzelnéd el.
1: Igazából nekem mind a kettő oldala játszik, mert főleg a mai világban én nem tartom
0: ezzel
1: feltétlenül...
0: Ezzel az én időmben.
1: Igen. Szóval én nem tartom feltétlenül fontosnak azt, hogy mindenhol angol szöveg jelenjen meg, hogy azt mindenki értse. Én például személy szerint a dalszövegek minősége miatt én sokkal jobban szeretem az angolt, mert hogyha nem figyelek rá, akkor abszolút nem értek belőle semmit, és így megmarad az az élmény, hogy csak magát a zenét tudom élvezni, illetve magának az éneknek a melódiáját, és nem rontjál mondjuk egy botrányos, összefüggéstelen dalszöveg.
0: Na de várj, mert nagyon sok előadónak, vagy instrumentális előadónak az a véleménye, de egyébként hangszeres zenészeknek is, hogy az angol nyelvű szöveggel itthon az a gond, hogy nem tökéletes a kiejtés, még akkor sem, hogyha valaki nagyon jól beszél angolul, és hogy ez mindig visszás, vagy hogy tud visszás lenni, amikor egy magyar anyanyelvű ember angolul próbálkozik, és vannak amúgy nagyon jó énekesek, akik angolul nyomják, de hogy ez elvileg tud visszás is lenni. Erről amúgy mit gondolsz, mert...
1: Látok benne rációt,
0: én azt
1: amúgy
0: gondolom,
1: bőven,
0: hogy nem jó.
1: Bőven, bár szerintem a... Ismételtem, most csak megint erre tudok hivatkozni, hogy a mai világban szerintem, amikor már ennyi etnikumú ember ennyi nyelven szólal meg zenében is, ott szerintem az, hogy mondjuk valakinek nem megfelelő a kiejtése, vagy bizonyos akcentussal beszél, azt szerintem a mai világban nem probléma, mert a zenének az információja az így is úgy is eljut a hallgatóhoz. Most az, hogy te ezt egy kicsikét másként érted, vagy hallod, hogy ő tájszólással énekel, az most egy egyéni dolog, hogy ez kimikként ítéli meg, de szerintem ez összességében nem probléma, szóval egy jó dalszöveggel szerintem ugyanúgy meg lehet nyerni a hazai közönséget is, mert hogyha magyarul születik meg egy dalszöveg.
0: Az nagyon ritka.
1: Hát amúgy sajnos igen. Én ezért is vállaltam be például, hogy azt a minimális dialógust a Titán albumon, azt mindenképpen magyarul, teljesen mindegy, hogy most ezt egy külföldi nem
0: érti. Az olyan, mint egy filmnek az eleje lenne.
1: De amúgy igen, menő. Szóval, hogy ezek a betétek a zenei albumban, ezek pontosan, hogy a sztorit szolgálják, hogy elmeséljék, hogy körülbelül, de mégis, hogy legyen egy ilyen sejtelmesség benne, hogy gondolkodjon rajta a hallgató, hogy mit is mondott az előző részben, és akkor visszatekered, meghallgatod, hogy legyen benne ezért egy ilyen kis technikai csavar, hogy össze kelljen rakni a részletet. De igen, ez nagyon ritka amúgy, hogyha magyar dalszöveg kerül egy dalra, de szerintem egy külföldi is, hogyha jó a melódia, akkor teljesen mindegy, hogy ő nem érti a dalszöveget, így is úgy is dúdolgatni fogja. Max ő is ugyan bénán fogja kiejteni a magyar szavakat, mint ahogy mi ejtjük ki az angolt. Ilyen bikicsunáj kategória, de ez ilyen szempontból nem baj, mert ott is a zenei tartalom a lényeg, hogy nem baj, hogy nem érti a dalszöveget, de tetszik neki a dal, és ezáltal hallgatni fogja.
0: Igen.
1: És ez ugyanúgy visszafelé is igaz.
0: Mondjuk
1: szerintem.
0: Magyarul lehet, hogy érdekes ilyen drum and bass-be, vagy egy technóba illeszteni magyar
1: szöveget. Hát az biztos, nem nagyon van igazából példa.
0: De gondolom azért, mert hogy ennek nyelvi gát
1: hát ez is az egyik része, igen. Igen, ugye ritmikailag is azért egy magyar nyelv azért jóval komplexebb, mint a többi nyelv. Ugye nem véletlen, hogyha jól emlékszem, hogy a skálán, ami azt hiszem 5 skálából áll, abból a magyar nyelv 4-es szinten áll nehézségben.
0: Igen. És hát nyilván most gondolj be, nagyon nehéz, hogyha magyarul milyen mondatokat formálsz, ami mondjuk egy 2 mondat jól hangzik egy ilyen hát dalban, ami visszatér egy vokál szempontjából, ezért is nagyon ritka, vagy talán nincs is, de amúgy olyan jó lenne szerintem. Én még nem írtam soha ilyesmit.
1: Hát akkor lehet.
0: Rap szövegeket írtam eddig, de lehet, hogy egyszer majd ránézünk erre.
1: Szóval mindenféleképp amúgy érdemes szerintem ezzel kísérletezni. Tény, hogy nehezebb, meg ugye ezáltal úgymond most fogalmazunk, hogy kevesebb ember tud elérni egy idegen nyelvű tartalom, most ebben az esetben ugye a magyar, mint külföldi piacra, de szerintem ez az zenei iparban szerintem ennek nem kell igazából problémának lennie. Szóval az, hogy valaki nem érti a dalszöveget, szerintem nem fogja azt mondani, hogy ja Istenem, annyira gyönyörű ez a dal, de nem értem a szöveget, úgyhogy nem érdekel, akkor ez nem jó szó.
0: Jó, de miről szólna? Mégis magyarul. Érted?
1: Hát ez a zenei hangulattól is függ, szóval, hogy
0: lehet,
1: az alkotó...
0: a kávét, és akkor vagy a
1: bármi, szóval lehet ezekhez értelmes dalszövegeket írni magyarul is. Hát hogyha most egy csomó ilyen angol szöveget átfordít az ember, hát az sem egy túlzottan komoly hangvétel, és mégis sikere van. Jó, most az megint más, hogy ez minőségében mit képvisel, hogy szavakat dobálnak egymás után, ami úgy jól hangzik, az megint más kategória, de biztos vagyok benne, hogy ezekben is vannak azért nagyon, nagyon komoly kvalitású munkák. Ahol igenis, hogy még egy, akár egy drum and bass-be is belekerül, még hogyha csak bevágott formába egy filmből, egy komoly dialógus, bármi.
0: Igen, ezt akartam mondani, vagy akár verseket
1: így van.
0: Megformálni, meg megzenésíteni így vokál szempontjából, és akkor azt beemelni ezekbe a zenékbe, az is nagyon érdekes lehet.
1: Igen, ezek nagyon jó fúziók, ezekre szükség is van szerintem, mert ezekből születnek az ilyen különböző, hogy is mondjam, gyöngyszemek. Nekem is például az egyik album az pont egy ilyen válogatás, a Rare Songs, amiből nem tudtam úgy konkrét egy albumot csinálni, mert abból csak az az egy dal van. De volt egy másik, ami szintén egy más kategória, amit megint nem tudtam albumra rakni, és ezért csináltam nekik egy gyűjtőalbumot. Pontosan ezért akkor a zenei sokszínűségbe például ezek nagyon is vagy fontosak, hogy az ember kísérletezzen. Nekem például most az új albumom, ami készül, az ő techno és trance-nek a keveréke, ahol különböző elemeket próbálok így benne keverni maga.
0: Mármint egy trekken belül?
1: Így van, ezek egy trekken belül.
0: Ebből még nem is mutattál, arra kíváncsi vagyok.
1: Majd mindenféleképpen mutatok belőle, már azért elég jó szinten tartanak ezek a dalok is. Ott például igyekeztem megtartani a technós alapvázat, ami ugye a pumpálós kemény basszusok, lábdobokkal kiegészít, természetesen a színjáték és azoknak a hangzása is szintén a techno, és akkor ezeket vegyítettem egy kis trances elemekkel, melódiákkal, trances hangzásokkal, beleraktam bizonyos technós hangzásokat is szintén, és akkor ezeket próbálom úgy felvezetni, hogy legyen ezeknek egy ilyen összefésült sztoria, hogy ne csak az legyen, hogy hirtelen van egy bizonyos pont, ahol tényleg digitálisan el van vágva a zene, és akkor az egyik része csak trance, a másik pedig csak techno, hanem így keverem a kettőt így végig. Hogy van egy olyan blokk, ami technósan indul, majd utána mondjuk bejön egy trendszes melódia line, ami elkezd szépen kibontakoztatni, kibontakozni, ott van egy szünet, egy ilyen kis felvezetéssel, akár egy pergővel, bármivel, majd utána becsatlakozik a trendszes basszusvonal, és utána pedig elindul ugyanúgy egy bal zene. Szóval ezek ilyen átúsztatva vannak egy trekken belül.
0: Hát ezt így elmondva, nem tudom, még nagyon elképzelni,
1: hát igen,
0: de ez
1: majd fúzió. Így van, igen, szóval ezért
0: is
1: mondtam.
0: Az elektronikán belül.
1: Így van, hogy én ezeket igen, ezért is tartom fontosnak, hogy ne szabjon senkiben sem gátat az, hogy ja, én most magyar anyanyelvű vagyok, és ezt a világon azt se tudják, hogy létezik, nem még, hogy értsék, és akkor én ezért nem írok magyar szöveget, mert itt nem ez a fontos, szóval, hogy a külföldi is ugyanúgy meghallgatja a magyar dalokat, attól függetlenül, hogy nem érti a dalszöveget, mint hogy mi is hallgatjuk a külföldi dalokat, aminek nem értjük a dalszövegét.
0: Ez lehetséges egyébként.
1: Úgyhogy szerintem ez abszolút nem, főleg mondom a mai világban, már amikor ennyi etnikum megtalálható igen. Mindenhol a világban.
0: Jó, hogy kitértünk amúgy így a szövegekre, főleg, hogy instrumentális zenész vagy, és akkor így picit most hallhatják mások is, hogy mit gondolsz a szövegiségről, vagy hogy egyáltalán kell-e szöveget beemelni ezekbe a zenékbe.
1: Ez is attól függ, hogy a zene, illetve az alkotó mennyire igényli magát a zenét. Én például nagyon szeretem az instrumentális zenét, mert ott tényleg szó szerint a zenén van a hangsúly, ott nincsen semmilyen most csúnyán fogalmaz, a zavaró tényező, ami mondjuk elvonja a zenei alapról a figyelmedet. Uh-huh. Szóval nincs az, hogy hallgatod a zenei alapot, és ja, Istenem, mit károg ezen a fars hangon, hát nem is illik bele, tiszta diszonáns az egész, a szöveget meg nem értem.
0: Ugyan itt énekes kerestetik.
1: Így van, igen. Szóval, hogy én például ezért szeretem az instrumentális zenéket, mert ott tényleg csak magán a zenei alapon van a fókusz, ugyanúgy, mint hogy egy klasszikus zenében sincsen ének. De nem is kell, mert a klasszikus zene az olyan, hogy elindul, és majd egyszer csak vége lesz, és csak pislogsz, hogy ja, hogy ennek most van vége, mert folyamatosan változik ott, és egy folyamatos történetet mesél el a klasszikus zene, amit én például nem is tudnék elképzelni. Ott valaki elkezdene énekelni, és rászólnék, hogy hallod, maradjál már csöndben, szerezni, élvezni az előadást, ez nem kellene. Viszont vannak olyan zenék, amiben igenis, hogy jól illik, sőt igényli is mondjuk az éneket. Ezek ilyen tipikus, hogy is mondjam, ilyen slágerek, amiben vannak különböző refrének, amihez oda igenis, hogy illik, mert ha egy olyan zenéről, amin van ének, elveszed, levennéd róla az éneket, akkor rájön a legtöbb hallgató, hogy amúgy a legtöbb zenei alap az nagyon unalmas, hiszen ugyanaz szól, csak nincsen rajta az ének, ami mondjuk elterelje arról a figyelmet, hogy amúgy ugyanaz az ütem szól végig, és ugyanaz az egy melódia, mit tudom én, egy plusz sávval megspékelve. Szóval a legtöbb ember, aki azt mondja, hogy milyen unalmas, mit tudom én, egy ilyen zene, hát barátom, hallgass meg egy instrumentális verziót a kedvenc számodból, és hogyha ezt így elkezded hallgatni, akkor rájössz, hogy basszus, ezen nincs is szöveg, hát ez itt tényleg ugyanaz az egész.
0: Amúgy ebben van valami, és most majd ezek után meghallgatok direkt így ennek kapcsán, vagy ebben
1: jó,
0: a formában.
1: Jó, érdemes amúgy.
0: Egyébként hol lehet megtalálni a te zenédet, hol vagy elérhető?
1: Minden digitálisan ismert platformon, mint a Deezer, Spotify, YouTube csatorna, Apple Musicon elérhetőek a zenéim, földes név alatt megtaláltok. Ugye a korábban elhangzott daloknak a címével érdemes rákeresni, mert földes név alatt azért van még rajtam kívül egy-két előadó, szóval nem biztos, hogy pont az én profilom lesz az első, amit kidob, de a hallott daloknak a címével kiegészítve biztos vagyok benne, hogy aki meg akar találni, az meg tud találni.
0: Meg a mai esemény
1: és illetve a mai esemény, így van.
0: Csatoltunk
1: így van.
0: Is néhány ilyen oldalt. Egyébként ez még mindig a Downtempo, a Tilos Rádió 90.3 FM-en. És akkor talán mehetünk is tovább, azt hiszem, hogy az utolsó,
1: így van, az utolsó
0: dalocska következik.
1: Így van, igen.
0: Na mondj
1: erről
0: is pár szóban valamit a hallgatóknak, és aztán hallgassuk meg az utolsó veretést.
1: Hát ez ugye a Titán címet viseli, magáról a Titán albumról, ez egy 8 dalos album, ugye ez már drum and bass műfajon belül van. Ugye ez is szintén ez az alienes, ilyen sci-fi-os távoli jövő, ahol androidok jelennek, meg az ember már csak ritkábban van jelen, sőt maga az emberi történelem is gyakorlatilag így kezd a feledés homályába veszni. Erről az albumról a második körzetet hoztam. Itt a Titán cím az valóban a Titán, ugye a Szaturnusznak a legnagyobb holdját ő képviseli, ezen is játszódik a teljes, hogy is mondjam, zenei történet, és ugye ebben hallhatóak magyar dialektusok, aminek ugye én írtam meg magát a szövegét is, szóval hogy ezek, mert akinek esetlegesen ezeket így demo formájában mutattam, mindenkinek az volt az első kérdés, hogy ez de nagy, ez melyik filmből van kivágva, és akkor mondtam, hogy ez nem filmből van, ezt én csináltam. Mi ezt te csináltad? Na, mondom, persze én írtam meg hozzá, és akkor szövegfelolvasóval lett felolvasva, úgy vettem fel.
0: Egy pedig akkor azt írhattam volna én is.
1: Amúgy igen, na majd a legközelebbi, majd részt veszel akkor te is. És akkor ezeket utána úgy effekszeltem meg, és akkor így az egész albumot amúgy egy ilyen nagyon, mint a Genesis is, egy ilyen nagyon érdekes atmoszféra jellemzi, szóval, hogy maga a zengés sem egy ilyen teljesen átlagos zengés, hiszen ugye nem a Föld nevű bolygón vagyunk, ahol a fizikai paraméterek ugye adottak. Egy Titánon, mivel én még nem jártam a Titánon, ezért nem tudom, hogy ott milyen a hangzás, aki esetlegesen járt, az majd mesélje el, hogy milyen, és akkor úgy állítom be a reverb-öket, de itt az én elképzeléseim hallhatók így ebben a sound designban, hogy maga a Titán az vajon amúgy hogyan is szólhatna. Úgyhogy hallgassuk meg ezt a dalt.

0: dalcímek. Mégis honnan jönnek ezek a beteg címek? De hogy így hogy?
1: Hát ezek is próbálják ugye értelemszerűen tükrözni magát a zenei hangulatot, hát amit azért így nem könnyű így címekbe formálni. A Titánon például azért lettek körzetekre osztva, mert így alakul maga az albumnak a története, és akkor nem akartam azt, hogy első dal, kitalálni neki valami címet, hogy a nem tudom, a sötét kezdetek, mert az olyan, azt olyan snasznak éreztem, ezért kitaláltam.
0: Ez egy távoli galaxis,
1: így
0: egy
1: van, másik galaxis. Így van, pontosan, hogy akkor legyünk ebben is elrugaszkodottak, és akkor kitaláltam ezt az ötletet, hogy mi lenne, hogyha annyi körzetre osztanám fel magát a Titánt, ahány dalból fog majd állni. Mm-hmm. És akkor ezért lett az, hogy első körzettől a 8. körzetig ő terjed az album.
0: A 8. kerületi.
1: Igen. És akkor így jött például a Titánnak ez, hogy elsőtől ugye 8. körzetig terjedjenek a dalcímek. Hát a Genesis albumon is ugye, amik vannak, Genesis, illetve a többi dalnak is a címe, ezek mind próbálják visszaadni magának az adott dalnak a hangulatát. Én amikor így címet választok, akkor mindig próbálok valami olyan megfelelőt találni, ami úgy kicsit úgy engem erre emlékeztet, hogy ilyen hangulata van. Például a Trip címben ez, hogy Art Catacomba, az egy ilyen első gondolatra, hogy nagyon gondolkodtam rajta, hogy fú, ez annyira sötét, ez annyira mély, és annyira ilyen alattomosan gonosznak tűnik ez a dolog, ennek valamilyen nagyon ilyen elvetemült nevet kell. Ja. És ez volt az első dolog, ami eszembe jutott, hogy Art Catacomba, és így van. Hát mondom, ez teljesen mindegy, mit jelent, ez lesz a címe, mert ez így annyira illik hozzá, és ezért lett például annak ez a cím, hogy Art Catacomba.
0: Meg ez a körzetekre felbontás, ez tök jó, ez lehetséges, hogy majd a következő albumodon is így nézhetne ki, vagy
1: lehetséges, hogyha
0: valami hasonlót.
1: Igen, hogyha lesz esetlegesen akár a Titánnak egy folytatása, egy másik bolygó képében, akkor nagyon esélyes, hogy azt is például körzetekre fogom osztani, uh-huh. vagy valami hasonló.
0: Ott már lehetnének lények is. És akkor ilyen
1: az albumon
0: kitalált
1: is,
0: futurisztikus lényekről akár.
1: Magán a Titánon is vannak erre utalások. Ugye majd aki meghallgatja ezeket a dalokat, az majd úgyis emlékezni fog ezekre, mert hát azért ebben is vannak elég beteg elvont ilyen utalások, hogy ott az ember, sem az android nincsen egyedül ezen a titokzatos bolygón. A címválasztások azok nekem mindig így jönnek, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy leülök, és mi legyen a címe? Meg is van, és akkor ez lesz a címe, hanem nem, ezek ugyanúgy néznek ki nálam is mindenki másnál, hogy aha, igen, mappán belül 15 000 mappa, V1, Titán 2 per B per A per C per ilyen verzió, és akkor a nagy végén ezekből vannak így összerakva az albumok, ami ránézés egy óriási katyfasz természetesen, és akkor utána jön, hogy jó, akkor ezeket kezdjük el logikailag akkor összerakni, hogy aha, ez melyik dal is, mert a címe az ugye nem mond semmit. Egészen addig, amíg nem kap egy végleges címet, úgymond, de sokszor még úgy is elveszek a rengetegből sok album, meg sok variáns között.
0: Reméljük, a hallgatók nem fognak.
1: Bízom benne.
0: Na, hát volt itt szó dalszövegekről, dalcímekről, festészetről, audiovizuáról, mindenről.
1: Hát minden, ami művészet, így van.
0: Igen. Kösz szépen még egyszer, hogy eljöttél. Földes János a mai vendégünk. Ez pedig a Tilos Rádió 90.3 FM Down Tempo. Én Pegei Baja voltam. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ezen a reggelen, és akkor hallgassuk meg ezt az Art Catacomba nevű elvetemültséget.
1: Rendben. Sziasztok!
0: Sziasztok!

Hello, hello, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Japán műsor kezdődik, így szombat reggel 9-től, másfél órán keresztül, és múlt heti chilles, nyugis adás után azt mondtam, hogy lehet, hogy ezen a héten ilyen csapatósabb zenék lettek. Na, ez még nem most lesz, mert egy csomó minden csodás új dolgot találtam, de még végig kell rágni magam rajtuk, ilyen hardstyle, hardcore, drum and bass, stb. Csodák Japánból. Szóval az még egy-két hét, mire azt így összerakom. Szóval ehelyett ma szokásos eklektika lesz, elején egy kis ilyen dabos felvezetéssel.

Bonnie.

0: Na, sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Special Defect című műsor. Mi Aga és Sári vagyunk, a Parad Kollektíva tagjai. Ismét felvételről megyünk, úgyhogy ne próbáljátok minket hívni műsor közben, sajnos. Mostani adásunk műsora Lettner Kriszta fotós, és Szolnok Judit, hát hogy is mondjam, Kriszta egyik alanya, és a vendégünk. Azért hívtuk meg őket, mert Kriszta fotósorozata Juditról idén elnyerte a Hégető Honorka díjat. Judit pedig egy olyan édesanyja, aki egyedül neveli három gyerekét. Ebből két fia, Levi és Bálint, 13 és 11 évesek. Egy nagyon ritka, világon összesen körülbelül 600 embert érintő genetikai állapottal élnek, az úgynevezett ATRX-szindrómával, de javítsatok ki, hogyha rosszul mondom.
1: Tökéletes.
0: Jó. Ami többek között, hát az alapján, amit Judittal beszéltünk a műsor előtt, többek között, mert sok más mindennel is, de többek között súlyos értelmi fogyatékosságot és autisztikus tüneteket jelent. De remélem, hogy ezekről azért részletesen még mesélni fogtok, mert ugye nem véletlenül készültek el ezek a fotók, azért, hogy erről beszéljünk. Jó, bele is csapok így a közepébe, mielőtt tovább hímezném itt a dolgokat. Szóval először jó lenne, Judit, hogyha beszélnél erről a diagnózisról, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ez itt mit jelent, és akkor utána, hogy kezdődött a ti együttműködésetek.
1: Jó, köszönöm. Sziasztok, én Szolnok Judit vagyok. Hát teljesen jól mondtál mindent, tehát igazából csak tovább fűzni tudom. ATRX szindróma a kisfiaim betegsége, vagy állapota, amit nagyon kedvesen és figyelmesen fogalmaztál így, mert mi ezt valóban nem betegségként éljük meg, tehát azt gondolom, hogy számomra a betegség az, ami szenvedést okoz a legtöbb esetben, vagy valamilyen kellemetlen állapot, amit igyekszünk megszüntetni, mert kizökkent minket az egészségből. Én ezt a gyerekeimnél nem érzem. Tehát minket kizökkentett valóban, engem is és a környezetünket is, a megszokott kis gondolatvilágunkból, de ők ebben az állapotban nagyon jól léteznek, én azt látom. Jól mondtad, hogy súlyos értelmi fogyatékossággal élnek. Ez az ő esetükben igaz, tehát mind a két gyermekem ebben az állapotban van. De akik ezzel a szindrómával élnek, ott is ugyanúgy, ahogy például az autizmusban, elég széles a spektrum. Talán annyira nem, mert itt azért az értelmi fogyatékosság az mindenkinél jelen van, és legalább egy középsúlyos szinten, de sok esetben inkább súlyos értelmi fogyatékosság, autisztikus tünetek is nagyon sok esetben vannak, nagyon sokszor társul epilepszia például az állapotukhoz, gyengébb immunrendszer, ahol elsősorban a légzőszerp érintett, tehát a tüdővel, légzéssel kapcsolatos súlyos megbetegedések fordulhatnak elő. Nem sokat tudnak az orvosok sem a szindrómáról, ugye rengeteg helyen jártunk, és azt gondolom, hogy ez vagy az apróbetűs részt lehetett az orvosi egyetem tankönyveiben, vagy talán még ott sem szerepelt ez a szindróma, de a legnagyobb professzorok is csak néztek, és hát nem merte mindenki azt mondani, hogy fogalma sincs, hogy mi ez a szindróma, de láttam, hogy sokuknak fogalma sem volt. Tényleg, ahogy mondtad, talán nincsenek is 600-an, ugye egyre bővül a számuk, mert azért a kutatások itt is fejlődnek ezen a területen, de körülbelül ez reális, tehát azt gondolom, hogy ilyen 4 és 600 között van valahol az egész világon ezzel a szindrómával diagnosztizáltak száma.
0: És találtálkor sorstársakat?
1: Igazából úgy találtam, igen, hogy egy Facebook csoporthoz csatlakoztam, ahol van egy ilyen, hogy mit tudom én, ATRX szindrómával élők. Egyszer-kétszer beszélgetést is kezdeményeztem, mert érdekelt, hogy vajon hol vannak kutatók ebben a témában. Hát bevallom, hogy azért tényleg nem sétagalop az élet három ilyen gyerkőccel, mert ugye így nyilván a harmadik gyerkőc is sokkal nehezebb helyzetben van két ilyen tesóval, úgyhogy engem így beszippantottak a hétköznapok, és viszonylag régen néztem már rá, hogy is állnak a kutatók, meg a kutatások, de léteznek kutatók, létezik ilyen csoport. Ők a világ minden tájáról regisztráltak ebbe a csoportba, tehát tényleg, nem tudom, Dél-Amerikától elkezdve Európáig mindenhol találtam ilyen szindrómával élőket. Azt látom egyébként, hogy nagyon sok esetben, mondjuk ebből a Facebook csoportból tudtam így leszűrni az észrevételeket leginkább is, nagyon sok esetben komolyabb mozgásszervi problémákkal együtt jár ez a szindróma. Tehát sokan tolószékben ülnek, vagy valamilyen járássegítő eszközt kell használniuk. Szerencsére az én gyerekeimnek nincs ilyen problémája. Tehát azt kell mondjam, hogy nekik csak az értelmi fogyatékosság és az autizmus van. Hát erről most speciál pont nincsen papírjuk. Valamikor volt, de amikor meglett a diagnózis, ami egyébként nem olyan rég lett meg ahhoz képest, hogy 13 éves ugye már a nagyobb, egy olyan hát 6 éve körülbelül valahogy addigra jutottunk el oda, hogy végigjártuk az országot, aztán végül Bécsben találta meg egy professzor a szindrómát.
0: Annyit így hozzátennék a hallgatóknak, tehát ugye a fiúk nem beszélnek, de hangokkal és mozdulatokkal kommunikálnak, nagyon jól mozognak, hogyha jól értettem, amikor meséltél róluk.
1: Nem.
0: És hogy iskolába is járnak délelőttönként, és hétvégén az apukájukkal vannak nagyon sokat, és hogy egy ilyen kiterjedt, egészséges, szociális háló van körülöttük láthatóan az alapján, amit elmeséltél. Úgyhogy ők társaságban vannak.
1: Abszolút, abszolút. Tök jó, hogy ezeket mondod, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és amit mi ilyen helyzetbe került szülők nagyon sokszor átélünk, és ez egy nagyon rossz élmény vagy tapasztalás, hogy tulajdonképpen kirekesztődünk a társadalomból. Ezt napokig tudnám boncolgatni, hogy ez hogyan jön létre. Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon nehéz ezzel a helyzettel megküzdeni, illetve bármit is kezdeni. Nekünk is, akiknek ilyen gyerekeink vannak, és ilyen helyzetbe kerültünk, és a környezetünknek is marha nehéz, és ugye az egyik összefügg a másiktól. Tehát ha én jól élem meg, jól tudok vele megküzdeni, akkor jól fogja tudni megélni a környezetem is, mert tudom őket segíteni az elfogadásban. Ugyanakkor, ha a környezetem elfogadó eleve, és jól éli meg, akkor ők is tudnak engem segíteni az elfogadásban is, hogy egyáltalán mit kezdjünk így az életünkkel. Szóval ez ilyen oda-visszaható történet. De igen, valóban nagyon sokféle szindrómával vagy problémával élnek máshogyan működő gyerekek. Hát a köznyelvben ugye ezekre csak ilyen nagyon béna szavak vannak, hogy sérült, meg esenis, meg fogyatékkal élő, meg mit tudom én, de egyrészt ez vagy nagyon béna, vagy nagyon hivatalos, és nagyon nehéz vele úgy átadni azt az életérzést, hogy nem is tudom, minek nevezzem, amiben mi élünk. De hogy ezek vannak, és nagyon sokszor nem derül ki, hogy mi az ok mögötte. Tehát nálunk kiderült, mert én addig mentem, amíg véletlenül meg nem találtuk, vagy meg nem találta a professzor. De nagyon sok esetben hiába megy a szülő bármeddig, nem mindig derül ki. Meg sokszor olyan is van, hogy születéskor oxigén hiány, tehát egy baleset, ez ezerféle dolog lehet, ami miatt mondjuk értelmi fogyatékkal élő lesz egy gyermek, vagy egyéb dolgok társulnak még hozzá. Vannak Magyarországon is, és azt gondolom a világ minden országában ezt biztosítja az állam elvileg, ugye, hogy legyenek speciális intézmények, ahova tudnak járni a speciálisan működő gyerekek. Hát itt viszont nagyon nehéz megtalálni, hogy ők hova valók, mert ugye próbálják így kategorizálni, hogy súlyos értelmi fogyatékos, enyhe, mozgássérült, látássérült, de nagyon sokszor keverednek a problémák, és nehéz emiatt megtalálni a helyüket. De ők azt gondolom, hogy egy nagyon jó közegbe kerültek, nagyon jól beilleszkedtek a suliba, tényleg ott is a pedagógusok, a légkör, mi nagyon szeretjük, én is szülőként, a gyerekek is gyerekként.
0: Elmondod, hogy hova járnak? Azt nem is, arról nem is beszéltünk.
1: Elmondom, az a neve, hogy Csalogány az intézménynek, de egyébként itt majd náluk változás lesz, mert most, tehát ők most kapták meg a súlyos értelmi fogyatékos kódot, és ide pedig középsúlyos értelmi fogyatékkal élők járnak, úgyhogy sajnos emiatt el kell innen jönniük. Ez egy nagyon hosszú történet, és azt gondolom, hogy ez most itt a témánk
0: Igen,
1: szempontjából
0: tényleg.
1: lehet, hogy annyira nem érdekes, de ahova kerülnek egyébként, az is ugyanilyen fantasztikusan jó lesz. Úgyhogy
0: Hát
1: még
0: csak
1: aztán
0: azért,
1: azért.
0: mert mindig, amikor hallgatják, hát érintettek, akkor ezek aztán olyan fontos információk, hogy
1: Nagyon.
0: iskolát szeret, csomót keresik, akkor változtatnak, akkor nehéz megtalálni.
1: Na, így van. Nagyon köszönöm a kérdést emiatt is egyébként, és én szívből ajánlom. Tehát, hogyha valaki, tehát ide középsúlyos kóddal lehet menni, hogyha valaki, azt hiszem talán, nem tudom, hogy most indítottak-e autispecifikus osztályt, ez ugye változó, most ebben nem vagyok annyira magabiztos, de az biztos, hogy a középsúlyos kóda a beugró ide, és én szívből ajánlom. Tehát az iskolavezetés, a pedagógusi gárda, a maga a közeg szerintem fantasztikusak. Úgyhogy igen, és akkor a fiúknál így van, hogy hát a baráti kör, vagy a szűkebb környezet, aki minket körülvesz, azt kell mondjam, hogy az azért elég vegyes. Tehát vannak, akik lemorzsolódtak, mondjuk így, akik gyerekkoromtól fogva kísérték az életemet, és esetleg ők ezt nem tudták elfogadni, vagy nem tudnak ezzel mit kezdeni. Úgyhogy ilyen is volt. Nekem semmilyen rossz tapasztalatom nem volt. Tehát olyan helyzetben nem kerültem, hogy mondjuk valaki, nem tudom, csúfolta volna a gyerekeket, vagy emiatt, tehát hogy bármilyen rossz gondolata, vagy rossz, hogy is nehéz megfogalmazni, rossz érzéssel lenne velünk kapcsolatban, inkább olyanok miatt maradoztak el, hogy egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Ő maga nem tudja feldolgozni, de mondom nekik, szerencsére apuka is megmaradt, mi ugye elváltunk sajnos, nem élte túl ezt a terhelést a házasságunk, ez sok hasonló cipőben járó családnál, ez sajnos így van, azt kell mondjam, hogy szerintem, ha azt mondom, hogy az esetek 95%-ában, akkor ez nem túlzás, hogyha ezt mondom.
0: De azt
1: Igen, ez.
0: mondtad, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon erős és intenzív a kapcsolatuk a papájukkal.
1: Nagyon. Hát meg kellett küzdenünk, külön-külön is azt gondolom, meg így együtt is ezzel a helyzettel, de végül ez oda jutott, hogy igen, tehát hogy a apa az tényleg nagyon-nagyon jól és ügyesen kialakította a menetrendet, meg a gyerekekkel a kapcsolódást, úgyhogy nagyon sokat vannak ott, minden hétvégén mennek, nagyon szeretnek nála lenni. Úgyhogy igazából tök jó, mert őket tényleg csak így szeretet veszi körül. A volt anyósom, a nagy is nagyon szereti őket, sokat találkoznak, úgyhogy szerintem nekik nagyon jó.
0: Közben egy csomó mindent mondtál, amiről minden eszembe jutott, például, de csak így elmondom, hogy aga és haja, és ne felejts el, mert ugye ezek, hogy milyen szavakat, milyen kifejezéseket használunk, tehát ez majdnem minden műsorunkban téma, ez annyira nehéz, és stigmatizáló is, meg feloldhatatlan, meg 10 évente változik, hogy mi a hivatalos, és mi a nem hivatalos. Erről már egy kicsit beszéltünk, csak gondoltam, hogy mielőtt mindenfele elkanyarodunk, hogy meséltek már erről a projektről, főleg Krisztát kérdezném itt, hogy mégiscsak, hát ez a hégető honorka díj, ez azért nem semmi, és hogy kezdődött ez az egész, hogy kavarodtatok ti össze, hogy jutott az eszedbe, hogy egy ilyet csinálj?
2: Sziasztok! Én Juditot ismertem már egy közös ismerősünkön keresztül néhány éve, és követtem a Facebookon az ő életüket. 2022 nyarán részt vettem a Pictoria Collective workshop táborában. Ez egy egyhetes tábor volt, ahol már dokumentarista és riportfotózásról volt szó, és itt már össze kellett állítanunk egy egyhetes anyagot tulajdonképpen.
0: De te 20 éve fotózol, ha jól tudom.
2: Igen, 20 éve fotózom. 30. De ez azért ilyen ez a 20 vagy 30, mert igazából nagyjából 10 éve komolyabban, tehát hogy így vannak ilyen távlatok ebben. És itt a táborban fogalmazódott meg bennem, hogy én szeretnék egy hétnél hosszabb távú sorozatot is csinálni, olyat, aminek haszna is van, tehát hogy valami célja is a sorozatnak. És akkor így jutott eszembe Judit, akiről azt tudtam, hogy teljesen nyíltan éli az életüket. Ugye a két sérült gyermekkel, vidám, szép, fiatal, életerős nő, és azt gondoltam, hogy ezt a példát szeretném megmutatni, hogy így is lehet élni sérült gyerekekkel. Úgyhogy szerintem, amikor vége lett a tábornak, akkor én utána rögtön bejelentkeztem Juditnál ezzel az ötlettel, és nagyon boldog volt, nagyon-nagyon örült neki. A távlati célokat akkor még nem láttuk annyira, de mivel ő alapítványt is vezet, illetve segít más szülőknek, ezért az sejthető volt, hogy ennek nem, ez nem csak öncélú lesz ez a sorozat egyikünk részéről sem, hanem hogy ennek lesz egyéb hozománya. Így akadtunk össze, és aztán az idők alatt 8 hónapig fotóztam aktívan őket, de azóta is minden héten beszélünk, tehát így jó barátok is lettünk.
3: Én azt akartam így megjegyezni, hogy nekem elég fontos a sorozat címe, ami ugye Judit élete. Esetleg erről egy picit beszéltek, mert nekem ez fontosnak tűnik.
2: Hát ez alap ötlet, igen, ez a Judit élete volt, tehát a teljes nagy sorozatnak Judit élete a címe, mert nem a gyerekeket akartam fókuszba helyezni, illetve azt, hogy sérültek meg, hogy jaj, milyen szörnyű, így meg egyebek, hanem őt, az ő vidámságát, szomorúságait, nehézségeit szerettem volna megmutatni, és a Hígető Honorka pályázatra igazából Életkét fordított gyerekkel címmel adtam be az anyagot, mert a Judit élete sorozat az még nincsen kész, tehát ahhoz még hiányoznak képek, úgyhogy a meglévő anyagból ezt raktam össze, és akkor így ez lett a címe. Gyakorlatilag próbálok egy nap eseményeit összefoglalni, próbálom egy nap eseményeit összefoglalni.
3: Nekem ez azért is tetszett, mert szerintem nagyon sok anya éli azt meg, épp gyerekekkel is, hogy saját, főleg amikor kicsik a gyerekek. De a Juditnál olyan, mintha mindig kicsik lennének.
2: Igen.
3: Szóval, hogy szerintem nagyon sok anya éli meg, hogy kicsit olyan, mintha nem léteznénk, mert annyira csak egy funkcióvá válunk, meg a társadalom így kezel minket. Nekem ezért is tetszett nagyon, hogy ebből a fókuszból közelítetek.
2: Ráadásul a Juditnak volt egy olyan mondata is egyszer hozzám, hogy a sérült gyermekeket nevelő szülőket külső szemlélők vagy vélemények szintén sérültként kezelik. Vagy fogyatékossággal.
1: Én úgy fogalmaztam, hogy ilyen értékcsökkent személyekként vagyunk így szülők is, így bekategorizálva, meg tulajdonképpen a gyerekeink is.
3: Úgyhogy igen, meg ez a lesajnálás, amiről meséltél is, meg egyébként minden műsorunkban felmerül ez, hogy ez az egyik legkínzóbb ezekbe az állapotokba. És a tökre tetszett, mint a legelőször kérdezett a Sári, és akkor ahogy arra válaszolt, egy rögtön behoztad az egyik legfontosabb témát ebbe, hogy hogy ők nem szenvednek valamilyen rendellenességtől, mert hogy az ő állapotuk az nem jár szenvedéssel. És akkor ezt tekintve meg tök vicces, nyilván ettől még rengeteg szenvedés van az életetekben, de hogy nem feltétlenül az állapotuk okozza ezeket a szenvedéseket, hanem sokszor gondolom a környezet meséltél is ilyeneket.
1: Igen, hát én azt gondolom, és valóban ezt ebben egyet tudok érteni, hogy ez egy nagyon-nagyon kardinális pontja és kérdése ennek az egész témakörnek, vagy ennek az egész élethelyzetnek, amibe a gyerekeink által kerülünk, hogy ők nem szenvednek az állapotuktól. Ugye említettem azt is, hogy sokan barátok, ismerősök, vagy akár így a segítőink közül, ugye sok segítség érkezik a gyerekek mellé, tehát nem akarom a babysitter szót használni, de hogy úgy, csak hogy tudjátok, hogy mire gondolok, tehát ilyen fajta segítőkre, akik ugye mindennapjainkban segítenek a gyerekekkel foglalkozni. Szóval sokan például azért mondták vissza az együttműködést, vagy végül aztán el se kezdték, mert ők maguk olyan nagy lelki tehernek érezték azt, hogy nap mint nap ezzel szembesüljenek, hogy valakik így élnek, ilyen gyerekekkel, és micsoda nehézségek vannak itt, hogy ők nem bírták el. És azt gondolom, hogy ezt én részben így értem, ugye nekem más, mert a saját gyerekeim, én ebben élek, megszoktam már, máshogy állok hozzá, de azt gondolom, hogy amikor, mert azért vannak olyan állapotok, amikor a gyerekeknek olyan bajuk vagy problémájuk van, amitől ők tényleg szenvednek. Tehát mondjuk fájdalmaik vannak, mert mondjuk a fizikai testüket jobban érinti az a probléma, amivel ők, vagy mondjuk aki epilepsziás, és mondjuk nem tudom, tudatánál van, tehát hogy nem feltétlenül súlyos értelmi fogyatékkal élő, azt gondolom, hogy azért az is egy nagyon, nagyon szörnyű állapot lehet. Tehát ott, ezt most azért én nem tudnám megmondani, hogy egy ilyen helyzetben, ha azt látnám a gyerekeimen, hogy fájdalmaik vannak, szenvednek, hogy akkor mennyire lennék erős és életvidám. Tehát nem tudom, mert az teljesen más. Az én gyerekeim, ők pont egy ilyen határeset, mert azt gondolom, hogy az autizmus, mint állapot, azt gondolom, hogy annak elég nagy támogatottsága van már ennek az elfogadásának, nagyon sok szervezet, kampány csoportosult az autizmus köré, és ugye az autizmus azért magában foglal egy olyan réteget is, akiknél mondjuk vagy nincs is értelmi fogyatékosság, vagy csak enyhe. Tehát velük ugye, tehát sokkal könnyebb egy olyan gyerekkel kapcsolódni, aki tud beszélni, aki érti, amiket mondunk, aki visszajelez, akivel tudsz játszani, el tudsz menni ide-oda. Hát az én gyerekeimmel is el lehet menni mindenhova, de hát azért Kriszta volt már velünk egy párszor így kávézni, meg játszóterezni, meg nem tudom én kirándulni, hogy milyen helyekre jutottunk el. Szóval azért ez egy komoly vállalás.
2: Mindig folyamatos figyelmet igényelnek. És ketten egyszerre, tehát, hogyha Judit egyedül megy velük, akkor vagy az egyiket hagyja x ideig, hogy csinálja, amit akar, és a másikkal foglalkozik, vagy pedig szétszakad, vagy rohan utánuk, vagy ne csináld, gyere ide.
1: Igen.
2: Igen. És ugyanez van a mindennapokkal is, tehát amikor mi először beszéltünk Judittal telefonon mondjuk erről az egészről, és akkor szóba került, hogy neki milyen ez a helyzet, milyen ezt megélni, és azt mondta, hogy igazából nem tudja elmondani, mert hogy ez csak akkor tudod, hogy ha benne vagy, ha velük vagy egy-két órát, mert hogy elképzelhetetlen. És valójában az, mert amikor tehát, hogy tényleg, ezek a fiúk folyamatos mozgásban vannak, folyamatosan rosszalkodnak, törik a fejüket valamiben, ugyanúgy veszekszenek egymással, mint más testvérek, ugyanúgy hisztiznek, hogyha rossz kedvük van, de ezt megállás nélkül. Tehát amikor mondjuk van két éves gyereked egyszerre, de mondjuk nem fekszenek le napközben aludni egy pár órát, még nem fáradnak el. Annyira pörögnek egész nap. hogy ezt tényleg nem lehet elképzelni, nem lehet, ezt megélni lehet, hogyha ott vagy velük. És hát ugye Judittal szemben, meg minden más sérült gyereket nevelő szülővel szemben, de konkrétan nálunk ebben a helyzetben, az volt az én könnyedségem, és néha még így rosszul is éreztem magam, amikor ott voltam náluk, együtt voltunk pár órát, közben is én akkor mindig, hogyha csak ketten voltunk, akkor mindig próbáltam segíteni is, tehát így nem volt nehéz beleolvadni az életükbe, mert szükség volt az én kezemre is alkalomattán, de hogy ott voltam pár órát, és akkor én utána azt mondtam, hogy hopp, nekem most mennem kell, és akkor így eljöttem, és kiléptem az ajtón, és akkor visszajöttem az én átlagos életembe. És akkor egy darabig sokszor volt utána ilyen rossz érzésem, de hát nyilván ezen túl kell lendülni, mert hogy az én életem, az övé, és az, hogy így kapcsolódunk, az egy jó dolog, de nem olvadhat össze a kettő.
3: Amúgy ez olyan szép, hogy mondtad, hogy Judit úgy érezte, hogy nem tudja elmondani, hogy milyen ebbe benne lenni. És ez az egy műsorunk egyik kedvenc témája, hogy a beszéden kívül milyen módokon lehet elmondani, ábrázolni dolgokat. Csak hogy a gyönyörű számomra, hogy akkor megszületett ez a fotósorozat, ami tulajdonképpen elmondja azt, hogy lehetett annyira szavakkal. Meg engem nagyon érdekelne, nem tudom, mennyire lesz rá idő, hogy hogyan kommunikálnak a gyerekek. Mert mondtad, hogy ő nem beszélnek, de hát nyilván ettől még kommunikálnak, meg erről is már műsorban időnként volt szó, de nem eleget. Engem pedig nagyon érdekel az alternatív kommunikációs módok.
0: Illetve, hogy ezt hogy örökítette meg Kriszta fotón?
3: Igen.
2: Hát a mozdulatok, ugye, legalábbis a fotón, ami látszik, az szerintem a mozdulatok, lehet, hogy ebben a sorozatban nincsen olyan kép, de van olyan, ahol egymás mellett vannak, és nem tudom, éppen vitáznak egy labdán, amit mind a ketten épp egyszerre akarnak gyűrögetni. Tehát egy ilyen képre biztosan emlékszem. Illetve igen, tehát van a sorozatban olyan, ahol ami közvetít szinte, tehát szavakká átformálható érzéseket közvetít, azt hiszem. Én elsősorban erre gondolnék, de Judit jobban tudja.
1: Hát igen, ez is olyan, hogy én ugye ebben már benne vagyok, és tök jó, amikor érkeznek ilyen kérdések, mert akkor nekem is el kell ezen gondolkoznom, hogy tényleg akkor ez így hogy is működik, mert ugye nekem természetes, hogy én értem, hogy ők mit akarnak, meg így el vagyunk kapcsolódva. De valóban, tehát beszélni nem tudnak, léteznek alternatív kommunikációs eszközök, mi tulajdonképpen egyiket sem használjuk. Vannak ezek a PECS kártyák, amikor biztos láttátok, hogy főleg autizmussal élőket tanítják így kommunikálni, ilyenek kártyákkal, akkor nem is tudom, mi van még. Na mindegy, szóval nagyon sokféle módszer van, hogy van a tárgyas kommunikáció, amikor arra tanítjuk, tehát nem ilyen kártyákkal, mert mondjuk nincsenek azon az értelmi szinten, hanem mondjuk mit a szomjas, akkor kérjük tőle, hogy hozza oda a poharat, tehát hogy így jelezze, vagy ugye sokszor nem is kell kérni, mert ezt maguktól is rájönnek, hogy így tudják elmondani, hogy mit szeretnének tőlünk. Én azt gondolom, hogyha valahova be kell kategorizálni, akkor ők inkább ezen a szinten kommunikálnak, tehát így a tárgyas kommunikáció szintjén. Nagyon vicces volt, mert én nekifutottam, nyilván az ember ilyenkor belássa magát, meg elmész mindenféle tanfolyamokra, meg próbálsz így kommunikálni, meg úgy, és aztán mindig rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nekünk tök jól működik a rendszerünk, tehát hogy ők maguktól kialakítottak egy olyan kommunikációs csatornát, amit szerintem mindenki megért, majd hát Krista így majd
2: Elég
1: ugye, hogy
2: gyorsan kikerült, igen.
1: szóval, hogy a Levi például, a nagyobbik gyerkőc, aki a Mindenlében kanál, tehát én azt szoktam mondani, amikor így valaki mondjuk így először jön hozzánk, ugye Krisztina említette, hogy egy alapítványt is csinálok, ez a Mazsola Kuckó Alapítvány, a Facebookon egyébként ezen a néven meg is talál minket, akit a történetünk, meg a munkásságunk. Szóval csinálok egy alapítványt is, aminek azt gondolom, hogy a leginkább kiforrott része az az, hogy a nyári szünetben segítünk megoldani a gyerekeknek az elhelyezését, vagy egyáltalán mi történjen velük. Táborokat, programokat szervezünk nekik, ahol szakemberek és önkéntesek vannak a gyerekekkel. Ez egy másik hosszú történet, ezt most csak azért mondtam, hogy ennek kapcsán mi nagyon sok emberrel kerülünk kapcsolatban, nagyon sokan jönnek hozzánk segíteni, ugye nem csak az én gyerekeim mellé, hanem így ezekbe a táborokba több ilyen gyerkőc mellé, illetve egy csapatban együtt dolgozni. És vannak, tehát főleg akik önkéntesként jönnek. Jönnek például mondjuk cégeknél, most ugye ez egyre inkább elterjedtebb, akár már szerintem egyébként a kisebb vállalatoknál is, hogy be van építve az ő programjukba, vagy a CSR tevékenységükbe az önkéntesség, mint olyan. És hát leginkább is ismerettség révén, tehát sokan ismernek engem, ugye a Facebook és az alapítvány által, meg még egyre többen, és szívesen kapcsolódnak hozzánk, szeretnének nekünk segíteni, úgyhogy így sokan megkeresnek minket, hogy akkor hozzánk jönnének önkénteskedni. És hát volt már nem egy olyan beszélgetésem, amikor a szervezővel beszélgettük, hogy hát nagyon sok mindenki jönne, meg ott van a segíteni vágyás, de nagyon félnek. Nem tudják, hogy milyenek az ilyen gyerekek, hogy Úristen, hogy tud-e ő majd mit kezdeni vele, és Jézusom. És akkor én azt szoktam mondani, hogy nem kell aggódni, mert tényleg elmondani nagyon nehéz. Én próbáltam így is, úgy is, írásban, nem tudom mi. Mindig az volt, hogy végül aki odajött, azért nagyon meglepődött, hogy hű, mi van. Van, akinek nehezebb volt, mint amire gondolt, van, akinek sokkal könnyebb, de az én nekem az a tapasztalatom, hogy ezt sehogy nem sikerült, se szavakkal, sehogy úgy átadni, hogy valóban fel tudjon készülni az, aki jön hozzánk arra, amire jön. Na, és hogy tök érdekes, hogy reagálnak emberek, és azt szoktam mondani, hogy figyeljetek ide, igazából én el tudom mondani, amit nektek is, hogy nem beszélnek, hogy ilyenek, hogy mondjuk kb. Egy 2 éves gyerek szintjén, amiket Kriszta mondott, azok tök jók, hogy kommunikálnak, hogy milyen érzés az élet velük, vagy egy együtt töltött pár óra, de mondom, megérkezel, a Levi megfogja a kezedet, és behúz a világába, és ő vezet, és ő majd mindent mond neked, és mindent fogsz érteni. És ez tényleg
2: és egyszerűen csak hagyni kell. Egyszerűen csak hagyni kell, bele kell helyezkedni, és hagyni kell megtörténni a dolgokat, mert ők irányítanak aztán.
1: Igen, és ugye, hogy mindent értesz, tehát ugyanúgy kifejeznek mindent, hogyha mérges, akkor hisztizik, mint egy gyerek, de tényleg, hogy földhöz vágja magát, csapkod mondjuk, nem tudom, akkor ha szomorú, hát nem nagyon szomorúak egyébként, tehát max olyan, de tényleg most ezen gondolkoztam, hogy csak akkor ilyen kis elesettebbek, hogyha mondjuk betegek és lázasak, és akkor lefekszik aludni, de egyébként ők mindig vidámak, mindent szívesen csinálnak. A Levi szokott akaratoskodni, hogy ő most ezt akarja, meg az, de akkor mutatja. Tehát ő az, aki hozza, de már a picike is mondjuk, ő is megtanulta, hozza a flakont, hogyha szomjas, ha zenét akar hallgatni, akkor ugye a telefonomról játsszuk le sokszor, akkor hozza a telefont, és akkor mutogatja, hogy kapcsoljam be. Ha ki akar menni a kertbe játszani, akkor megfogja mondjuk a Krisztina kezét, és akkor odaviszi a hintához, hogy lökje meg.
2: Mindent meg lehet érteni.
1: Igen.
0: Az jutott eszembe ezzel az önkénteskedésről, kicsit picit mellészáll, hogy én egy intézményen dolgozom, a rádióhallgatók tudják, ahol értelmi fiatékosságéről felnőttek, és idősebb felnőttek, hát 50%-ban ilyen művészeti képzésével foglalkozom, de táboroztatunk is például. Most egy csomó minden eszembe jutott, amikor itt meséltél, Judit, de van egy ilyen, nálunk is egy ilyen önkéntes hát program, ahol, de inkább fiatalok jönnek, problémás fiatalok, akik mondjuk iskolákból kiesnek, és olyan szervezetek, akik ezeket a fiatalokat mondjuk körbefogják, és akkor hozzánk jönnek segíteni. És ez is egy olyan jó pedagógiai fogás, hogy amikor úgy kamasz vagy, és úgy minden magad körül pöröksz a valós program, tehát ezeknek a gyerekeknek mindnek nagyon fura háttereik vannak, ezek valós problémák, de mégis valahogy nem tudsz ebből a körből így kitorogni, és akkor beesnek hozzánk, ahol meg hát teljesen, ahogy te is mesélsz most így a fiúkról, hát kb. Az van, és akkor ez így meg tud fordítani dolgokat bennük, és azt mondja, hogy oké, itt azért, tehát a világ az elég színes, és nem csak én vagyok.
3: Ez egy nekem meg a participatív oktatás jutott eszembe, tehát hogy ugye az, ami most már van egy csomó magyar egyetemen is, és volt nálunk is műsorban olyan vendégünk, aki participatív oktató, hogy ugye amikor egy fogyatékos ember, utálom ezt a szót, de hát ezt tudjátok, amikor egy fogyatékos ember vesz részt az adott fogyatékosságról szóló oktatásban, és ugye az van, hogy mi is megéljük a Sárival ebbe a műsorban, hogy hiába olvasunk el 50 ezer cikket egy témáról, elképesztő, hogy mennyire keveset ér ahhoz képest, mint amennyit ér fél óra beszélgetés valakivel, aki ebbe él. Nekem az, igen, most nem adok példákat, de hát a műsorunkban rengeteg ilyen példa volt.
0: A másik, amit Judit hozott szóba még a műsor előtt, hogy ez a játszótéri hát fura helyzetek, amikor lemegy a két fiúval a lejátszótérre, és akkor ott lennének más gyerekek is, de valahogy mégse mernek odajönni, és ezek általában a szülők, akik nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, és akkor mesélted, hogy te kezded el magyarázni nekik, hogy figyeljetek, ez van, ez egy kicsit más, de amúgy ugyanúgy gyerekek ők jöhettek, gyertek nyugodtan, tök jó fejek. Ez is, és erről még utána abban vagyom, hogy az én saját intézetbeli életemre veszek, de mi táboroztatunk, és akkor azok nagyon szórakoztatóak tudnak lenni, és pont ilyen helyzetek vannak, mert nem egy táborba megyünk el, hogy el vagyunk kerítve, hanem mondjuk egy városba, ilyen city trippeket csinálunk, hogy elmegyünk egy városba, és akkor múzeumot látogatunk, koncertre megyünk, akkor asztalt kell foglalni, akkor bemegy, beesünk oda 9-en, akkor mindenki minket néz, és akkor én már ebből így sportot űzök, mert az elején még nem tudom, bementem, és egyedül foglaltam asztalt, elmagyaráztam a helyzetet, hát most már nem csinálok ilyet, hanem szépen bemegyünk, és akkor mindenki kezdjen valamit a helyzettel.
2: De nem. Ez szerintem Juditnál is így van, hogy
1: igen.
2: Nem finomkodik, ez nagyon jó, hogy ideig elmondtad, mert hogy nem finomkodik, hanem egyszerűen tessék, itt van, itt vagyunk, nézzétek.
0: Ez én. Van.
2: Igen, igen.
0: És akkor volt egy ilyen, van egy ilyen résztvevőnk, mondjuk hívjuk Pálnak, és ő nagyon szeret például az utcán beszélgetni emberekkel. És akkor rendben egy templomba menjünk, és akkor oda leül egy imádkozó ember mellé, és mondjuk konkrétan megkérdezi, hogy ön miért imádkozik, vagy múltkor azt kérdezte, hogy ön Olaszországból van? És akkor így látom az embereknek a reakciót, és direkt nem, szóval nem megyek oda, és mondjuk hozom el onnan párt, hogy már hát hagyjuk békén a hölgyet, mert nem tudom mi, hanem megvárom, hogy akkor mi a reakció, és akkor kettő szokott lenni, hogy elkezdenek keresni a szemükkel engem, ezt a elős ember, és akkor látom, hogy rám néz, és akkor így bólintok, hogy minden oké, és akkor vagy válaszol Pálnak, hogy ő azért imádkozik, mert nem tudom, vagy hogy nem Olaszországban, vagy pedig feláll, és nem tud mit kezdeni a helyzet. Amit én ilyenkor sem szoktam elkezdeni magyarázni, hogy nyugodtan társalogjon a Pállal, mert hanem akkor ez van. Hát. De hogy ezek a nagyon érdekes szituációk, de persze jobb ilyen proaktívnak lenni, ha meg a szülője vagy két ilyen gyereknek, hát akkor nyilván elébe kell vágni a kínos helyzeteknek azért, hogy a gyerekeknek is kellemesebb legyen.
2: Sokszor a gyerekek is rácsodálkoznak, és én is voltam ugye velük így játszótéren, meg különböző helyeken, és akkor van olyan, hogy a kisgyerek a saját anyukáját, apukáját kérdezi, hogy mi van a kisfiúval, és van, amikor a szülő sem tud sokat mondani, de ilyenkor ott van Judit, és akkor rögtön mondja, hogy ő egy kicsit más, és nagyon kedves, és nagyon aranyos, lehet vele, hát játszani nem, mert ahogy itt már elhangzott, a fiúk gyakorlatilag nem játszanak, de minden érdekli őket.
1: Igen, ez nagyon jó az a játszóteres téma, erről szeretek beszélni, a többiről is mondjuk, mert minden nagyon fontos, de ez olyan nagyon gyakori, hogy tényleg, hát most mit csinál az ember egy kisgyerekkel, lemész fel a játszótérre, meg nyilván, tehát hogy mi azért nem szeretnénk magunkat elzárni a külvilágtól, meg a társadalomtól, mert hogy ilyen gyerekeink vannak, és ugye amiatt, hogy mások nem tudnak velük mit kezdeni, tehát... Én már nem is emlékszem, hogy nekem ez hogy indult, tehát nekem eszembe se jutott az, hogy én emiatt mondjuk változtassak az életemen, vagy akkor én érezzem magam rosszul, hogy úristen, hát ilyen gyerekeim vannak, és akkor nem akarok másokat zavarba hozni, meg mit tudom én micsoda, hanem én úgy voltam vele, hogy ahogy Kriszta mondta, hogy hát itt vagyunk, mi ilyenek vagyunk, ők ilyenek, kb. Azt a hasonlatot tudom hozni, hogy az ég kék, a fű zöld. Pont. Tehát, hogyha van egy nagyon kedves, ezt így zárójelbe jegyzem meg, egy zen buddhista tanító, akinek ez az egyik fő mondata, tehát ez nagyon sok mindenre válasz, és valóban, tehát ez nekem sokszor beszokott villanni, amikor az ember próbálja így magyarázni, meg úgy, hogy hát így kéne hozzáállni, meg amúgy, meg nem tudom mi, és ennyi. Az ég kék, a fű zöld. Pont.
2: Nincsen recept.
1: Nincs recept, igen.
2: Hogy kellene hozzáállni, meg hogy kellene viselkedni. Semmi.
1: Igen, mert tehát én is egyébként azt hozzáteszem, hogy ahogy ugye Kriszta mondta, hogy valóban az egyik gyerek erre szalad, a másik amarra, tehát én egyedül nem tudok velük lemenni a játszótérre. Erdőbe igen, mert ott most mi baj lehet, igazából ott így el vagyunk. De mondjuk játszótéren, ahol már más gyerekek vannak, sokan vannak, a kettő két felé megy, tehát ők azért nem tudnak viselkedni. A Levinek azért vannak olyan vicces dolgai, hogy szerinte nagyon vicces, hogyha mondjuk egy ilyen kis óvodás, vagy egy kis baba fejéről leszedi a sapkát, és ezt elkezdi gyömöszölni. Hát most a Levi azért, nem is tudom hány centi, hát 160, vagy valami ilyesmi már biztos, hogy... Ugye? Ilyesmi biztos, hogy van. Most odaáll egy 160 centis fiú egy... 2 éves óvodás kislány fölé, és leveszi a fejéről a sapkát, és közben fura hangokat ad, és csorog a nyála. Hát szerintem én is frászt kapnék, ha 2 éves kislány.
3: Mindenről de... vicces, így hallgatnék.
1: Hát, egyébként igen, és hogy én ezt viccesen is, viccesnek is élem meg most már, de hát megmondom őszintén, hát először is meg kell szervezni, hogy legyen mellém valaki segítség, aki kijön velem a játszótérre. Tehát, hogy nem úgy van, hogy jó, kimegyek a játszótérre, kiengedem a gyerekeket, ők kitombolják magukat, én addig, nem tudom, nyomkodom a telefonon, meg olvasok, meg beszélgetek a másik anyukával, mint ahogy mondjuk egy ilyen normál gyereknek a szülei, és akkor hazamegyünk egy vacsora, és akkor tök jó, mert a gyerek lefárasztotta magát, és lefekszik aludni, és pont. És hát nálunk ugye még nagyobb energiabefektetés egy játszótéren való megjelenés, és még nagyobb szervezés. Ugye beszervezzük a segítőt, oké. Okay. Viszünk magunkkal mindenfélét, ennivaló, innivaló, mert ha a Levi meglátja, hogy a másiknál van, mit tudom én, puffasztott rizs, nála meg nincsen, akkor biztos, hogy, tehát, hogy ő ezt nem érti, hogy ő abból miért ne kérhetne. És ugye nem biztos, hogy ezt mindenki jó néven veszi, vagy annyit hoztak, mit tudom én, szóval, hogy igyekszem minden olyannal felkészülni, hogy minél kevesebb ilyen surlódási felületet adjunk így a kapcsolódás folyamán. És akkor ugye mi történhet? Ott vagyunk a játszótéren, ott van a két gyerkőc, aki szemmel láthatóan máshogy működik, mint egy normális gyerek. A gyerekek elkezdik őket ugye bámulni. Tehát az teljesen biztos. Én egyébként ezt nagyon szeretem. Annyival sokkal egyszerűbb, amikor őszintén fogadnak valamit, és őszintén reagálnak egy helyzetre. Ettől már zavarba jönnek a szülők, mert általában jó érzésű szülők vannak a játszótéren. Talán a 13 év alatt egy olyan volt, akire azt mondtam, hogy na jó, van, tehát tényleg, de inkább azt mondom, hogy jó érzésűek a szülők. Elpirul, ne bámuld, de anya, mi baj a kisfiúnak? Hú, hogy folyik a nyála, láttad? És akkor teljesen zavarba jönnek, akkor visszahívják a gyerkőcüket, susmorgás, van, hogy átmegy a másik oldalára a játszótérnek, van, hogy minden előzetes kommunikáció nélkül már csak meglátnak minket, és akkor átmennek a túloldalra. Ez ugye, hogyha én nem vagyok jól, mert fáradt vagyok, mert most váltam el, mert mit tudom én, egész éjszaka fönn voltam, mert epilepsziás rohama volt a gyerekemnek, 8 egy éjszaka, és azt se tudom, hogy hol vagyok, és egyébként is úgy érzem magam, hogy lehetek én ilyen szerencsétlen, és mit tudom én, és akkor így mondjuk kimegyek a játszótérre, és ott még átmegy a túloldalra az anyuka a gyerekkel, akkor azt mondom, hogy én most itt nekiállok zokogni, és a kardomba dőlök, és tényleg semminek semmi értelme. Tehát, hogy elindul egy ilyen nagyon rossz végkifejlete ebből az egészből, holott ugyanaz a helyzet, csak mondjuk én jól vagyok, mert nem tudom, vidám vagyok, éppen minden jól sikerült, meg megtanultam máshogy hozzáállni, akkor jön az anyuka, és mondjuk akkor elkezd susmorogni, hogy jaj, ne bámuld, ne mondd ezt, akkor én odalépek, és akkor azt mondom, hogy figyelj, tök oké, ahogy a kisfiad hozzááll, igen, tehát szerintem tök oké, hogy undi, ha belecsorog valakinek a nyála a homokozó vödrömbe. És az is tök oké, hogy megbámulok valamit, ami szokatlan. Mert kicsi vagyok, nem láttam még ilyet, és tök fura. És nem azért bámulom, mert kinézem, mert csúfolni akarom, hanem egyszerűen szokatlan, és tátva maradt a szám, mert nem láttam még ilyet. És akkor így elkezdek beszélgetni, akkor anyuka megkönnyebbül felszabadul, és akkor létrejön egy kapcsolódás, létrejön egy kommunikáció, oda jön hozzánk, akkor felmeri tenni a kérdéseit, amik benne vannak, és akkor ebből az is lehet, hogy lesz egy tök jó barátság, mondjuk köztünk felnőttek között, mert ugye hát a levélekkel nagyon nehéz kapcsolódni. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos alkalmak.
3: Azt akartam kérdezni, visszatérnék a fotósorozatra, ha nem bánjátok, hogy tudtátok elkerülni, hogy ne legyen túl drámai. Most adtál azért egy képet ennek az egésznek a drámai oldaláról, és nyilván rengeteget tudnál még mesélni és fokozni ezt. Hogy ez mind a kettőtöktől kérdezem, arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy volt esetleg vita köztetek, akár egy-egy kép kapcsán. Na, lehet, hogy volt. Akkor most először nem tudom, lehet, hogy először a Krisztát kérdezni, mint fotóst, hogy ezt hogy került? De egyrészt sikerült elkerülni a gicset, ami hihetetlenül nehéz feladatni kívülről, tehát hogy ne legyen drámai, de ne menjen át gicsbe, de ne. Szóval, hogy szerintem minden buktatót elkerültél, de ezt hogy csinálod?
2: Nem tudom igazából. Ez nem volt megfogalmazva bennem, hogy el akarom kerülni a gicset. De az biztos, hogy azt tudtam, hogy valahogy úgy kell megmutatni őket, hogy mégiscsak átjöjjön ez az egész érzés, az a világ, amiben a fiúk élnek, az a világ, amiben Judit él a fiúkkal. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült, de nagyon-nagyon örülök, hogyha ez jön le, és ezt érzitek, mert valóban ez nagyon-nagyon komoly cél volt azért, ahogy közben alakult az anyag, hogy ne legyen túl drámai, mert tehát, hogy szerintem valahogy úgy, hogy még emészthető legyen. Aha. Talán ez egy jó szó rá, hogy emészthető legyen külső szem számára is, de közben látszódjon a valóság.
3: Meg hogy nem az az első benyomás, most a sajátomról beszélek, hogy nekem nem az volt az első benyomásom, hogy jaj, de szörnyű. Hanem az, jó. Így is lehet élni, ez is egy élet.
2: Igen, igen, igen, ez volt a cél, de hát ugye ezért is a fő projektnek a címe Judit élete, hogy így is lehet élni, meg ez volt az alapgondolat.
0: De akkor ez most én ezt így eddig nem is vágtam, hogy neked van egy ezen túlnyomló projekted ezen a fotósorozaton. Egy picit, tehát amit beküldtél, és ami elnyerte a díjat, ami még több kép, ami Judit életét bemutatja.
2: Igen, igen, igen. Tehát az alap ötlet az ez volt. Uh-huh. Csak ahogy mondtam korábban, hogy a Judit élete sorozat, ez még nincsen készen. Uh-huh. Tehát ahhoz még kellenek fotók.
0: Azok milyen fotókat tervezel még?
2: Hát például olyan alkalmunk még nem volt, amikor mondjuk folyamatosan együtt töltöttünk 2 vagy 3 napot. Tehát, hogy én elmegyek hozzájuk, és akkor úgy együtt lenni. Nyilván így is nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, de hogy valószínűleg itt vannak még mélységek, amiket fel tudunk fedni, és ahhoz, hogy ezeket az állapotokat mondjuk a Juditnál én meg tudjam fotózni, ahhoz még közelebb kell valószínűleg kerülnünk egymáshoz. Mert egyrészt azért, tehát a folytatáshoz majd így aktívabban kell találkoznunk, mert hogy most azért való életben elég régen találkoztunk. Tehát ezt most így újra fel kell majd turbozni, de mindenképpen szeretnénk még.
0: Erről csak az, bocsánat, az jutott eszembe, hogy Judit egyébként joga tanár, a Judit életéről, hogy tényleg annyira sokszínű, most még nem beszéltünk a könyvről, amit szeretnél írni, a következő kiállításról, amit van a küszöbön, amikről még nagyon jó lenne, hogy szóba jönnének, de hogy te neked tulajdonképpen van egy foglalkozásod, űzöl egy munkát, valahogy.
2: Van jogás képünk is
0: Na,
2: egyébként.
0: ezt akartam egyébként, nem akartam egy konkrét
2: Van,
0: már egy
2: van. Természetesen odáig eljutottunk, csak az ebbe a sorozatban nem került bele.
1: Igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon, én nekem is nagyon tetszett az összes képe Krisztának, és most, hogy így beszélgettetek erről, meg ez a kérdés, ez is nagyon-nagyon jó volt, hogy de hogyan tudta úgy lefotózni, hogy pontosan azt átadni, amit igazából szerettünk volna, azt gondolom mind a ketten. Nekem így érzésben az maradt meg, hogy ahogy ott volt így Kriszta, hogy annyira természetes volt. Ő is tök természetes volt, hát ugye én is a gyerekekkel, mi nem is tudunk másmilyenek lenni, mert ők nem tudnak viselkedni. Tehát egy csomó minden egyébként, amit az ember így csípőből hátránynak gondol, vagy hátránynak él meg, az igazából előny, én azt gondolom. Tehát nagyon, ugye, hogy ez a hogy lehet-e így élni például? Hát úgy, hogy egyszerűen át kell kattintani a gondolkodásmódodat, nincsen más választásod, mert a gyerekek, az ilyen gyerekek egyszerűen tehát belevisznek, úgymond, ahogy mondtam is, az ő világukba. Tehát, mint ahogy mondtátok is, hogy igen, hogy azok a problémakörök, amiket Kriszta felvetett ezzel a fotósorozattal, hogy ugye már hogy a címmel eleve, hogy a Judit élete címet adni neki, hogy milyen ugye így szülőként, nőként, emberként az élet. Ugyanez ugye megvan egy egyesen lévő anyukánál is, akinek normális gyerekem, vagy ikrei vannak, vagy nem tudom. És igen, valóban az a különbség, hogy az egy viszonylag rövid állapot, még ha akkor ugye úgy is érezzük, hogy soha nem lesz vége, de az egy viszonylag rövid állapot, ez viszont egy tartós állapot, és talán ami a legnehezebb benne, hogy nem látható, hogy hol a vége, hol van ebből kiút, mikor lesz könnyebb. Tehát nincsen benne egy biztos pont, úgymond, vagy egy biztosnak vélhető pont. Ugye, ha van egy tipikus fejlődésű gyerkőcünk, nekem ugye róla még nem esett szó, de van egy nagy lányom is, Kitty, aki 16 éves, és hát ez egy külön történet, hogy mi van ilyenkor a sima tesóval, meg ő hogy van a sztoriban, meg szülőként hogy vagyunk vele, meg hasonló. De hogy például

0: választása van az embernek. Vagy elhiszed azt, hogy ez egy katasztrófa, rémálom, borzasztó sorscsapás, amibe te kerültél, és összeomlasz a súlya alatt, vagy azt mondod, hogy oké, én alapvetően hogy szeretnék élni? Én boldog vagyok, szeretem az életet, szeretem a gyerekeimet, és én így szeretnék élni, és akkor azt mondom, hogy én ezt választom, ezt a fajta gondolkodásmódot, és tehát, hogyha te magad nem érzed annyira nehéznek, mert nem abban élsz, hogy úristen, ez egy sorscsapás, hanem azt mondod, hogy jó, hát ők ilyenek. Tehát nekem ezek a problémáim, másnak más a problémája, nekem ezekkel kell megküzdenem. Akkor valahogy egy kicsit olyan súlytalanabb lesz. Tehát nem azt mondom, hogy könnyebb lesz, de kapsz egy olyan nézőpontot, amivel ez élhetővé válik, tehát amitől így máshogy tudsz hozzáállni. És azt gondolom, hogy Kriszta, amikor hozzánk jött, akkor valahogy nagyon jól rá tudott csatlakozni erre a fajta rezgésre, vagy nem tudom, hogy mondjam, és benne volt ebben az áramlásban, amiben mi éljük az életünket, és egyszerűen elkapta a pillanatokat, baromi jó érzékkel, ezek szerintem azok a dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni, gondolom, hogy Kriszta ezt így hozta, hogy egyszerűen van egy érzéke ehhez, hogy tehát melyik pillanatot kell lekapni, hogy az visszaadja azt, amit szeretne megmutatni. És mivel ugye mi így éljük az életünket, hogy én nem gondolom azt, hogy
1: építeni kell?
0: Igen, így, hogy szépíteni kell. Nem gondolom azt, hogy hú, de mindig fantasztikus. Azt se gondolom, hogy úristen, egy sorscsapás, és hú, de borzasztó, hanem ez, az ég kék, a fű zöld, pont. És így vissza tudta adni a Kriszta ezt, mert hogy ez a légkör van nálunk, és Krisztának meg nagyon jó radarja vagy érzéke van ehhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így lettek ebből ilyen valóban tök jó szuperképek.
2: És Kriszta, hol lehet megnézni a képeket, hogyha van valahol kiállítva, vagy lesz kiállítva, vagy föltöltve?
1: Jelenleg kiállítva még nincsen. A képek egyébként azután, hogy a táborban tavaly nyáron kitaláltam, utána én ősszel jelentkeztem a Magyar Újságírók Országos Szövetségébe riport és dokumentarista fotós képzésre, ahol már tudtam, hogy ez lesz a vizsgaanyagom. Úgyhogy első fél évben és második fél évben is ezzel az anyaggal vizsgáztam, nyilván változó összetételben. Úgyhogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az oldalán fent van a záróanyag, a sorozat. Ezen kívül a Facebookon van egy Lettner Kriszta fotó oldalam, ahol többek között ez az anyag is fent van. Akkor hol van még? A Hígető Honorka díj oldalán is fent van.
2: Uh-huh. Jó, akkor ezeket kitesszük.
1: Így ezek.
2: Uh-huh. És akkor meséltek?
1: Kiállítás. Körülbelül egy hetes történet, hogy Judit álmodott egy szépet, és akkor felhívott az ötlettel, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ebből az anyagból lenne egy kiállítás, akár vándorkiállítás, és akkor együtt elkezdtünk gondolkodni, hogy ne csak kiállítás legyen, hanem akkor legyen mondjuk mellé kapcsolva egy beszélgetés érintett szülőkkel, illetve szakemberekkel, akár fejlesztés kategóriában, akár jogi segélyügyben, vagy bármiben, ami eszünkbe jut. Úgyhogy ez szervezés alatt van, és erről Judit tud többet mondani.
2: Meg főleg erre az érdekes volt, amit mesélt Judit, ez a harmadik kerületi kezdeményezés. Szerintem az akár másoknak is érdekes lehet az érdekes.
0: Igen. Köszönöm, hogy ezt felvetetted, mert valóban azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos, nagyon új és nagyon értékes kezdeményezés. A Mazsola Kuckó Alapítvány, az én alapítványomnak a székhelye a harmadik kerületben van, mert hát én magam is itt laktam, meg még fél lábbal itt lakom, most már így elköltöztünk a kis családdal a Pilisbe, de itt is vagyunk, és illetve az alapítvány itt működik. Na és a lényeg az, hogy

0: Nem is tudom, talán egy ismerősöm szólt, aki egy másik harmadik kerületi civil szervezetet működtet tavaly és idén is volt egy ilyen képzés, igen, hogy hát, hogy hallottam, hogy az önkormányzat meghirdetett kerületi civil szervezeteknek, a harmadik kerületi önkormányzat egy ingyenes képzést, az a képzés neve, hogy civil akadémia. Hát mondom, nem hallottam, de én minden képzésnek örülök, mert mindig van mit tanulni, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mit tud ez a képzés. Úgyhogy körülbelül így mentem oda, és itt a harmadik kerületi önkormányzat azon képviselői voltak a főszervezők, akik a szociális területeken tevékenykednek. A Civil Impact nevű Kft., akik a Civil Akadémia nevű iskolájukat, hát most nem akarok hülyeséget mondani, de én azt gondolom, hogy ők ezt már több éve elindították, ezt a képzéssorozatot, és most össze...
1: Ingyenes képzés.
0: Igen, hát ez a képzés, ez ingyenes volt, igen. Tehát a harmadik kerületi önkormányzattal ők összefogtak, és igen, egy ingyenes képzést kaptunk mi civil szervezetek, amit regisztrálni kellett, úgyhogy igazából bárkit szívesen fogad. És az egész koncepciónak a lényege az volt, hogy ők szerettek, ja, és egy nagyon lényeges pontot majdnem kihagytam, hogy a harmadik kerületi székhelyű vagy harmadik kerületi érdekeltségű nagyvállalatoknak a képviselői is benne vannak a képzésben. Tehát így állt össze ez a képzés. És ennek a képzésnek az volt a lényege, hogy az önkormányzat és a Civil Impact azzal szerette volna segíteni a civil szervezeteket, hogy kapjunk egy olyan fajta, illetve tanuljunk meg egy olyan fajta szemléletmódot, ami egy úgynevezett üzleti szemléletmód. Tehát nézzünk úgy a missziónkra, a civil szervezetünkre, mint egy üzleti vállalkozásra, amiatt nézzünk rá így, mert ugye minden szervezetet, így a non-profit szervezeteket is fenn kell tartani. Tehát itt is van működési költség, mindenféle költségek, de mivel ugye non-profit, így nagyon nehéz megoldani azt, hogy oké, hatalmas ötleteink vannak, na de honnan lesz rá bevétel? Tehát hogy fog megvalósítani? És mindent lecsupaszítva, ők gyakorlatilag ebben segítettek, egyrészt úgy, hogy olyan szakemberektől tudtunk ott tanulni, akik az üzleti szférában tevékenykednek, és ezt a fajta szemléletmódot át tudták adni nekünk, illetve a kapcsolatokkal, ugye egy lehetőség volt, mivel ők összehívtak minket így egy csoportba, helyi civil szervezeteket, hogy megismerkedjünk egymással. Ugye sokan nem is tudtunk egymásról, hogy létezünk, és létrejöttek olyan kapcsolódások, hogy kiderült, hogy hogy tudjuk egymást segíteni, milyen közös programokat tudunk szervezni, úgyhogy nagyon hasznos volt, illetve megismertük ugye a nagyvállalatokat, akik szintén szívesen támogatnak civil szervezeteket, ha tudnak róla, de ugye nem látszottunk. Mi se tudtunk róluk, azt se tudtuk, hogy kell megkeresni egy nagyvállalatot, mondjuk, vagy egy kisvállalatot, hogy hol tudunk mi kapcsolódni, mit tudunk kitalálni, ami nekünk is fontos, és ők is szívesen támogatják. Úgyhogy ezeket a kapcsolódásokat is segítették, illetve ugye az önkormányzat is ebben benne volt. Hát őtőlük konkrétan én nagyon sok támogatást kaptam, mind tudásban, mentorálásban. Vannak, hát még egyelőre minden ötletelés alatt van, de azt gondolom, azt elmondhatom, hogy sok olyan témakör van, ami egyformán fontos nekem is, aki ilyen cipőben járok, és ezt az alapítványt vezetem, és az önkormányzatnak is az ilyen fogyatékosság ügyi kérdésekben. Talán a legkardinálisabb kérdés, vagy a legfontosabb üzenet, amit így közösen szeretnénk átadni így a vállalatokkal, önkormányzattal, az ez a fajta szemléletmód. Tehát ez, amire nagyon jól ráéreztetek, hogy nem gics, nem kelt szánalmat, tehát egyszerűen egy olyan, tehát ha már így Kriszta felkért minket, hogy legyünk a vizsga alanya, és a Judit élete címet adta, hogy igen, hogy ezt, hogy lehet úgy élni, tehát hogy nem kell ebbe belehalni, van segítség, vannak alapítványok, sőt nem csak az alapítvány, tehát igazából nem gondolná az ember, hogy mennyi mindenki szeretne segíteni, csak kérni kell. Sokszor nehéz kérni is, meg látszódni, merni kell látszódni, mert hogyha nem látják az emberek, ha nem tudják, akár egy önkormányzat, egy vállalat, a szomszédot, bárki, mindegy, hogy kiről van szó, nagyon sokan szeretnének segíteni, és azt gondolom, hogy nagyon sokan tudnak.
1: Tökéletes végszó lenne, mint jó tanács mindenkinek. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy elmondtad, így összerakva. De még, hát mindjárt le kell zárnunk a műsorsal. De gyorsan akkor törjünk még vissza akkor a könyv.
2: Én ugyanezt akartam, hogy még arról egy picit, ugyanerre gondoltam, igen, ez még olyan érdekes lenne, főleg, hogy itt elhangzott, hogy nem tudod szavakkal kifejezni, aztán mégis ki tudod, akkor hogy van ez? Hogy találtad meg azt a nyelvet, amin lehet erről beszélni?
0: Hát nem emlékszem már erre, hogy ez honnan jött. Ugye az alapítványt talán 7 éve kezdtem el csinálni, és hogy nagyjából ezzel egy időben kezdtem el írni ilyen blogszerűen az életünk is történéseit. Ezt a Mazsola Kuckó Alapítvány nevű Facebook oldalon tudják megtalálni, akiket érdekel. Vissza kell majd egy kicsit tekerni, mert az elmúlt, hát azt gondolom, hogy 2-3 évben egy kicsit szellősebben írtam már, mint előtte, akkor szinte ilyen napi szinten. Nem tudom, miért kezdtem el. Igazából én mindig nagyon szerettem az irodalmat, nagyon szerettem írni, olvasni, valahogy engem ez mindig megérintett, és azt hiszem, hogy onnan jött ez az egész, hogy ott a közvetlen környezetünkben, ahol éltünk, és ahol elkezdtük a fiúkkal ezt a különleges életünket élni, mindig olyan visszajelzések jöttek, hogy Úristen, te ezt hogy bírod, de jó, hogy találkoztunk, mert én ma olyan szomorú voltam, mert mit tudom én, nem tudom, mert a férjem nem nyírta egyenesre a sövényt, és már mondtam neki, hogy hát ez így nem lesz jó, hogy lehet így élni, és akkor beszélgetett velem, hogy jaj, hát de örülök, túlélte a Levi a lélegeztetőgépet, mert ott is volt 2 hónapos korában is, és akkor nekünk az az ajándék, hogy ott vagyunk a fa alatt mindannyian életben és egészségesen, és akkor ilyenkor, aki ezt komolyan elhiszi, hogy probléma, vagy addig komolyan elhitte, hogy nem egyenes a sövény, hogy csúnyán beszélt a gyerek, hogy 3-ast hozott matekból, ilyenkor ők többnyire hazamennek, és könnyes szemmel átölelik az összes gyereküket, családtagjukat, mindenkit, és megtanulnak örülni annak, amiük van. És nem azt
2: nézik, hogy nincsen semmi problémájuk, mert igen, oldhatóak, és van belőle kiút, lehet belőle kiút. Ez a fajta élet, amikor sérő gyermeket nevelsz, akkor nem. Ott nincs.
0: Így van.
2: Mármint, hogy olyan nincs, hogy nincsen vége.
0: Hát kifelé nincs kiút, igen, befelé van a kiút, én azt gondolom, ezzel a fajta szemléletváltással. Ami mindig nagyon hasznos, én azt gondolom, ha az ember tud szemléletmódot váltani, de itt valahogy ennek nagyon nagy súlya van. Tehát itt gyakran tényleg az életünk, vagy az épp elménk múlik rajta, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy tudunk-e szemléletmódot váltani, vagy nem. Tehát itt sokkal jobban kiérződik a különbség. És na igen, és akkor jöttek ilyen visszajelzések, és akkor már mondom, hogyha nekem természetes volt, hát mondom, hogyha ez ilyen nagy dolog, hogy én ebben nem rokkanok bele, hát akkor leírom egy napunkat. Tényleg, mert azért ez jó érzés volt, hogy akkor úgy mennek haza mások, hogy nekik akkor jobb lesz a napjuk, meg át tudja formálni a gondolatvilágát, és akkor, hogy ez de jó. És akkor így elkezdtem leírni, és tök jó visszajelzések jöttek, és közben én is rájöttem, hogy nekem a feldolgozásban is segít. Tehát egy ilyen, nem tudom, irodalomterápiás módszert vetettem be, de ezek, igen, de mondom, hogy ezek nem voltak akkor tudatosak. Tehát ez így mind jött, és így utólag, ahogy visszatekintek, így látom én is, hogy azért ez nagyon-nagyon sokat segített a feldolgozásban, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy nekem is segít, másoknak is segítek ezáltal, a sorstársaknak is, azoknak is, akik nem sorstársak, de valahogy tényleg azt gondolom, hogy ebből mindenki tudott töltekezni és táplálkozni. És akkor elkezdtek, hát aztán kaptam olyan leveleket is szakemberektől, ezek is annyira jólesőek voltak, hogy hogy csak szeretné így megosztani velem, hogy nekik egy fejlesztőházban dolgozó vezető szakembertől kaptam ezt a levelet egy karácsonykor, hogy szeretné velem megosztani, hogy ők minden karácsonykor összegyűlnek a kis tímükkel, és idén karácsonykor az én egyik ilyen írásomat olvasta fel nekik, azért, hogy megmutassa azt, hogy na figyeljetek, tehát, hogy így is lehet hozzáállni. És annyira jól eső volt, hogy tényleg, tehát, hogy ott tudatosodott bennem, hogy ez mennyire messzire ment ez a dolog. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy azok a szakemberek, azok a pedagógusok, gyógypedagógusok, akik a gyerekeinkkel foglalkoznak, hogy ők hogy állnak hozzá. Tehát, hogy ők, ha bele tudnak látni a valódi életünkbe, és nem csak ott a terem falai között kezdenek valamit a gyerekekkel, ugye a tanulmányaikból megtanultak alapján, hanem látják a valós dolgokat is, hogy az is mennyire hasznos. És akkor sok helyről megkaptam a kérdést, hogy olyan jó lenne ezt egy könyvbe olvasni. És hát ugye mivel, ahogy mondtad is, hogy tényleg sok mindent is csinálok, de ebből azt gondolom, hogy az időm és energiám nagy részét azért maga a gyerekekkel töltött idő, meg a gyerekek körüli teendők emésztik így fel. Így ez egy ilyen utolsó pont volt, hogy akkor mikor lesz ebből könyv. És akkor odáig eljutottam, hogy ezek az írások összelettek gyűjtve. Egyszer nekilódultunk, már egy nagyon kedves lány felajánlotta, hogy ő akkor segít ezt megszerkeszteni, meg elindítani. De aztán valahogy mindenkit elsodort az élet, és akkor most Kriszta volt férje, itt ugye a sajtódíjátadón találkoztunk, és akkor ott mondta, hogy fú, hát az írásokból, hát mindenképpen akkor ezt nézzük meg. És akkor most ez elindult egy ilyen folyamat, nem tudom, hogy ebből mikorra mi lesz, de szeretnénk, igen. Tehát most már azt gondolom, hogy egyre többen szeretnénk, hogy ebből legyen egy könyv.
3: Én még azt szeretném mondani, hogy azt hiszem, hogy nekem is könnyebb volt, tehát a Judit írásain keresztül én már azt hiszem valahogy kapcsolódtam hozzájuk, tehát hogy így megismertem őket, és akkor így nem egy teljesen váratlan helyzetbe kerültem, amikor először oda mentem, hanem volt fogalmam róla, hogy
1: ki ő.
3: Ki ő, igen, igen.
1: Hát, aga, nagyon tartok. Nagyon a végét.
2: És rekedt valakibe így nagyon valami, de nem rekedtek kérdések szokás szerint, de hát azokat majd valahogy feldolgozom.
3: Nyugodtan mit csinálok. Nyugodtan tett fel.
2: Kicsit bánom, hogy például a fiúk és a zene téma az kimaradt például, pedig az tök érdekes lett volna. De hát ez mindig ilyen, mindenről nem tudunk beszélni.
1: Meg hogyha lesz kiállítás, meg könyv, akkor újra bejöhet.
2: Így van.
0: Nagyon szívesen, igen. Igen, annyit akkor így beszúrok még így végére, hogy igen, a fiúk és a zene, hogy nagyon-nagyon fontos momentum az életünkben a zene. Nagyon szeretik a zenét hallgatni, az élő zenét is. Hát ők ugye semmilyen ilyen művészeti tevékenységet nem tudnak csinálni, mert nincsenek azon a szinten, tehát zenélni sem tudnak, de válogatnak, vannak kedvenceik, és nagyon fontos nekik. Úgyhogy nekünk a mindig szól valami zene a háttérben egyébként.
2: Na jól van. Muszáj sajnos lezárnunk a mai műsort, nincs más választásunk sajnos. Úgyhogy most ezt fogom tenni, és akkor reménykedünk benne, hogy talán még egy körre látunk majd titeket, vagy hallunk. Úgyhogy akkor meg is teszem a nagy búcsúszkodást, tehát ez volt itt a Special Defect mai adása. Ugye ez itt a Tilos Rádió a 90.3-on. Én Aga vagyok, a műsorkészítő társam Sári, és ugye a mai vendégeink Lettner Kriszta fotográfus volt, illetve az ő alanya, Szolnok Judit, akiről egy olyan sorozat készült, amely égető honorka díjat is kapott most. Ugye ez volt az apropója annak, hogy behívtuk Juditot és Krisztát. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Juditnak is köszönöm, Krisztának is, és természetesen a hallgatóinknak is. És akkor most már nem marad más hátra, mint hogy figyelmeztesselek titeket újra, hogy vegyetek elő papírt, ceruzát, mobiltelefont, mert mindjárt lediktálok valamit, amit fel kellene írni. Mert hogy ugye 2 hét múlva találkozunk, de addig is semmiképpen ne felejtsétek el, most fogom diktálni, aki kíváncsi, aranyat lel, special defect, hallgatni arany.

Yo. Yo. Yo. I don't know you. Do I? Dude.

Life up and fuel them.